A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A király kisasszony cipője. Élt egyszer egy csodaszép király kisasszony, aki annyira gyönyörű volt, hogy még a birodalom legtávolabbi csücskéből is csodájára jártak a szépségének. Bizony kérői is akadtak bőven, csak épp a királylánynak nem volt elég jó egyik sem. Pedig jöttek mindenféle hercegek, királyfik, s próbálták édes szavakkal, bókokkal megenyhíteni, de a lány csak gőgösen kinevetett mindenkit. Talán mégis akadt egy, aki tetszett neki, de éppen őt gúnyolta a leginkább. Miután a kérők közül egy sem tudta elnyerni a kevés királylány szívét, végül mindannyian csalódottan távoztak a palotából. Aztán egy nap, mikor a király kisasszony éppen a tükör előtt illegette magát, két apró bolha ugrott be az ablakon, egyenest a lány kezébe. A király kisasszony nagyot sikított örömében, majd fogott egy poharat, és ott szállásolta el az állatokat. Gondosan nevelgette őket, mézes tejjel itatta, és mindenféle finomságokkal etette őket. Addig hízlalta az állatokat, míg a két bolha csak hamar akkorára nőtt, hogy már nem fértek el a vizes pohárban. Akkor a királylánynak eszébe jutott, hogy a bolhák bőre éppen elég lenne egy új pár cipellőre. Hívatta már is a susztert, és kiadta neki, hogy vegyen méretet a csodaszép új cipőjéhez. Mikor aztán kész lett, a királylány gondolt még egyet, és kihirdette, aki megmondja, miből készült az új pár cipője, annak lesz a felesége. No, erre ismét megtelt a palota kérőkkel. Találgatták, vajon milyen bőrből készülhetett a királylány cipője. Mondtak ők mindenfélét, marhát, rókát, kígyót, de bizony a bolhára egyikük sem gondolt. És akkor a herceg, aki a királylánynak tetszett, kieszelte, hogy álruhában beoson a palotába, és elbújik a király kisasszony szobájában. És addig onnan elő nem jön, míg meg nem tudja, miből készült a cipő. A koldus ruhába öltözött herceg el is bújt az egyik szekrényben, s onnan hallgatózott. Majd este, mikor a királylány lefeküdni készült, jókedvűen mesélte a szobalányának, mi mindent hallott aznap. Meglásd, sosem fogják kitalálni, hogy bolha bőrből készült a cipő, kacagott a lány. És nem is sejtette, hogy a szekrényben ott lapul a herceg, aki elégedetten mosolygott, mikor meghallotta a királylány titkát. Másnap pedig első dolga volt, hogy a király kisasszony elé álljon, és leleplezze a talányt. Drága úrnőm, az a cipő nem lehet másból, mint bolhabőrből, kiáltotta hangosan. A királylány arcáról menten lefagyott a mosoly, mikor meghallotta a jó választ. Hát még mikor megpillantotta a koldust. De a szavát nem szeghette meg, ezért szomorúan csak ennyit mondott. Igazad beszélsz, csavargó, az ígéretemet pedig megtartom, még ma a feleséged leszek. Rendben van, de előbb vesd le a királyi öltözéked, s védj fel szekényes ruhát, csak akkor leszünk egymáshoz valók. A királylánynak pedig nem volt más választása. Koldus ruhába öltözött, és követte férjét az omladozó kunyhójába. Ott töltötte ezentúl a napjait a kényes király kisasszony, s ha éppen nem főzött vagy takarított, az utcán kellett koldulnia. Hanem egy nap megjelent a kunyhó előtt az egyik földes úr.
1: Hé, te asszony! Megparancsolom, hogy menj a herceg birtokára, s kezdj el azonnal kapálni! Addig onnan el nem jöhetsz, míg az egész földet meg nem művelted.
0: Voltam nagy sírás-rívás, de egyebet nem tehetett. Elindult a királylány kapálni a földekre. Eközben férje, a koldus ruhába bújt herceg, visszament a palotájába, magára öltötte díszes ruháját, és felnyergelte legtáltosabb paripáját. Majd kilovagolt a földre, ahol a királylány dolgozott, és addig szitta, hogy micsoda semmire kellő teremtés, míg vacsora idő nem lett. De a gőgös királylány megleckésztetése ekkor még nem ért véget. Mikor a napszámosok asztalhoz ültek, hogy elfogyasszák a vacsorát, a szolgák mindenkinek ezüst evőeszközt osztottak ki. Közben a herceg megparancsolta az egyik szolgájának, hogy egy ezüst kanalat vacsora után csúsztasson a felesége zsebébe. Vacsora után a szolgálók észrevették, hogy hiányzik az egyik kanál. Ezért mindenkit átkutattak, s végül megtalálták a lánynál az ezüst kanalat. A lány bizonygatta, hogy ő ugyan nem csinált semmit, könyörgött, hogy higgyenek neki, de a katonák nem kegyelmeztek, és azon nyomban tömlözbe vetették. Ám akkor a hercegnek megesett a szíve a sírdogáló leányon, azt gondolta, most már eleget szenvedett. Kinyittatta hát a börtöne ajtaját, ne sírj most már, kedves feleségem! Én vagyok az, a koldus férjed. A királylány csodálkozva nézett rá. Majd a herceg elmesélt neki minden töviről hegyire. Elmondta, hogyan bújt el, és hallgatta ki a pökhendi királylányt, majd hogyan tanította Móresre. A lány igazán megkönnyebbült, miután meghallgatta a herceg történetét, megbánta ön már rég a kevésségét. Újra királyi pompában volt ezután része, s az igazságos uralkodónak méltó felesége lett.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Andrea vagyok. Ismeritek az ABC-t? Az jó, mert a következő mese szereplőinek bizony el kell a segítség, hogy rendet rakjanak az elcserélt, elveszett betűk között. És akinek még nem kell tudnia olvasni, fontos szerepet szánok. Jól figyeljetek oda, hogy Panka cicája Cillancs megkapja a tejecskéjét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt. Egy szigorú felkiáltójel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj! Mondta a szigorú felkiáltójel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak, bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak. Az utcán K betűhöz hasonló kutyák szaladgáltak. A levegőben M betűhöz hasonló madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész, a huna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beleállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemedtől? Én favágó Ferkó vagyok. Nem tudom, hol a té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té. Nincs tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka végasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, és ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette. Egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kisbetűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem. Enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kisbetűket. Köszönöm, mondta az R. Mögöttem sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtott a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvas fel bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Trzs! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Trzs! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipottyantak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény, suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A félmadár Panka zsebe felé mutatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó véreb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere. Én veréb vagyok. Csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, nyihaha! Valaki megfordított akaratom ellenére. Ló akarok lenni, lónak születtem, nyihaha! Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztos sírnál! S elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémény kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni, valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom, és sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, és elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kéményt seprő akarok lenni, egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény. Dühös kopácsolás hallatszott, Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y, kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza, magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka, ez volt a furcsa, ez hiányzott, a nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyulat, olyan gömbölyű gömbőc formája volt. Nézd rám, illetve ne nézd rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy L és egy A betűt nyújtott felé, de a nyúl borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keresetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt írva, óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le. Én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel. És ez lett belőlem. Ajjaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt. Ki vesz egy foltostól bármit is? Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, nyáú. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, és meglátott egy cégtáblát. Teabolt. Ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka. Rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét, és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C. Ez legyen az ABC. A betűk tolakodni kezdtek. A Z akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ol nem nyihog, a kémény seprű újra egy, minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett. Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megijenezték Pankát és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom, de most felébredek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Csukásmesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese rádió.
1: Szilvát szemétért, bolgár népmese, átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek, ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apu, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel múlva.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Fecske László, Macskaváros. Aki felolvassa, Dínyi Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának karnagya. Macskaváros tele van tucatnyi macskával. Komisszal, pimasszal, s néhány csacskával. Van köztük szürke, fehér, s koronfekete. De olyan is, amelyik nem evett már egy hete. A város előkelő negyedében úri macskák is élnek. S ezek a cirmosok semmitől sem félnek. Ha tehetik, lustálkodnak, vagy épp fára másznak. S a bőrbútorokba előszeretettel karmolásznak. Vidáman kergetik a verebet, a fecskét, s önfelettem lefetyelik a finom tejecskét. Az utak mindenfelé macskakővel vannak terítve, s a város a kutyák ellen körbe van kerítve. E nyávogó népség elég fura, be kell vallani. De ha meglátogatnád őket, arra menj, amerre nyávogást hallani.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
4: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az

0: Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült. Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gurbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
1: Jó, hogy megcsináltad,
0: ingatta a fejét Vince.
1: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
0: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a judó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a judónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
1: Tényleg?
0: Felelte Vince.
1: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
0: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a judós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta, üdvözöljék az új edzéstársukat. A Stréber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy masni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
1: A baletterem a második ajtó jobbra?
0: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi judós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
1: Nem járok baletra,
0: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
2: Én viszont jártam baletra. Többek között ezért is lettem jó judós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
0: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáig büntetésből nem engedett.

0: kezdték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
1: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
0: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta, mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám kerülte Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött övvel a derekem. Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám. Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
2: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukásmese Rádió.

0: A favágó és a fia. Élt valaha egy apa és a fia, távol a várostól egy kis falu szélén. Az egyke gyermek imádott a fák között csatangolni iskola után. Órákig tudott bóklászni, de olyan észrevétlen, mint egy szellem. A cseperedő rókakőköktől leste el, hogy kell lopakodni, a nyulaktól futni tanult, a mókusoktól fára mászni. Figyelte a természet örökkör forgását, ahol minden elmúló élet helyet teremt egy születőnek. Az erdő teljesen befogadta, hagyta, hogy kedvére játszon. Apja ilyenkor messzi földeken dolgozott. Favágó volt, de nem az a régi módi egy szál fejszével. Buldózert vezetett, azzal döntötte ki a fákat, miközben a hatalmas masina falta az olajat és pöfékelte a fekete füstöt. Hogy korán nyugovóra térhessenek, az apa már a vacsora után belekezdett az esti mesébe. Ez volt a nap legjobb pillanata. Erre vártak reggeltől fogva. Soha nem volt elég a meséből. Mondj még egyet, a kedvencemet, szokta kérni a kisfiú.
1: Az túl hosszú, csak az elejére van időnk.
0: Mondd a végét, úgyis az a legjobb rész, unszolta még ilyenkor.
1: Hát legyen a vége. Tehát, nagy háború dúlt a két ország között, s az egyik vesztésre állt. A nyertes hadvezér már a palotában fosztogatott, s végül elfogták magát a királyt is. Mi az utolsó szavat, kérdezte Gorombán az idegen vezér.
0: Nyertünk. Örömmel halok meg, felelte Kurtán a legyőzött. Erre égtelen haragjában ordítani kezdett a hiú parancsnok.
1: Ne nevettes, hiszen az országod az enyém, alattvalóid pedig mostantól a rabszolgáim.
0: Ám a vesztes király fenséges nyugalommal válaszolt. Mindent akarsz, mert nem tudod, mi a tiéd. Győztünk, szólt az öreg király, aztán elmosolyodott utoljára. Fejezte be a történetet apja helyett a fiú. Miután jó éjszakát kívántak egymásnak, még sokáig visszhangzott a fülükben. Győztünk. Így teltek napjaik dolgos egymás utánban, de minden este külön csodát rejtett. Egy májusi napon, amikor korábban ért véget a tanítás, a fiú repeső szívvel rohant az erdő felé. Be akarta lélegzeni az új hajtások illatát. Már messziről észrevette, hogy valami nincs rendben. Elsápadva rohant, ahogy csak lába bírta, de minél közelebb ért, annál kevésbé hitt a szemének. Az erdő színtelen volt, öreg, korhadó. A fák megkopaszott, mintha egyetlen éjszaka alatt beköszöntött volna a tél. Sírva ült le az első fatövébe, és csak lassan tudott megnyugodni. Megtörölte könnyes arcát, szipogott egy utolsót, és utána végre hallani kezdte a jól ismert csendet, az erdő hangját. Az idő repült, de ő csak ült némán a kopár ágak alatt. Sötétedéskor szó nélkül indult haza. Otthon meghallgatta a mesét, de nem kért folytatást. Másnap iskola helyett ahhoz az erdőszéli fához szökött, megállt előtte, hosszan elnézte, majd kifakadt. Mit tehetek én? Felej, kérlek, könyörgött a fiú. A fa még suhogni sem tudott lombruhája nélkül. De én hozzátok tartozom, nem hagylak magatokra titeket, jelentette ki legnagyobb elszántsággal. Mivel mást nem tehetett, újra lekuporodott a nagy fa tövébe. Addig-addig ült ott, hogy kezdte úgy érezni, lábai földbe gyökereznek, kezei pedig ágként nyúlnak az égbe. Mintha nem is kisfiú lenne, hanem az erdő része. Azon a reggelen az apukát nagy meglepetés várta. Mikor kézhez kapta az aznapi feladatát,
1: megrendülten nézte a letarolni szánt terület térképét. A falujuk mellett fekvő erdőt kellett kivágnia. Bár vagy 5 perce így áll. Valami baj van? Kérdezte a főnök.
0: De ez az erdő, a fiamé, felelte bizonytalanul a favágó.
1: Minden erdő valakié, attól még nem halhatunk. Éhen, dörögte a felettes.
0: Minden erdő valakié, ez visszhangzott az apa fejében, mikor már buldózerén robogott a térképen jelölt cél felé.
1: A visszapillantó tükörben saját arcát látta, amiről nem sikerült lemosni a tegnapi kormot. Amikor felpillantott, meglátta az ismerős tája, addig ismeretlen színeiben. Az alatta zakatoló gép csak haladt tovább rendületlenül. Szívében olyan határtalan hiányt érzett, hogy beleszédült. Ahogy megállíthatatlanul közeledett a géphadsereg az erdőhöz, valami feltűnőt vett észre a favágó. Egyetlen egy fa. Csak egyetlen egy. De az él, virul, virágzik. Hogy lehet ez?
0: Állj, mindenki állítsa le a gépeket! Próbálta túlüvölteni a motor berregését, miközben leugrott a masináról, s rohanva indult az erdő irányába.
1: Mi történt? Miért nem zöldek a lombok? Kérdezte döbbenten, miközben rohant az erdőszéli fához, az egyetlenhez, amelyik sugárzott az élettől. Oda szaladt hozzá, átölelte a törzsét, s fülét a kérgéhez szorította. A gyökerek mélyéről halkan, de egyre erősödve tört fel egy ismerős hang. Győztünk, győztünk, nem hitt a fülének.
0: Csend legyen! Minden gépet leállítani! Adta ki a parancsot, hogy jobban hallhassa, mit akar mondani a fa.
1: Győztünk! Győztünk! S már nem volt kétsége afelől, hogy kit hall. Fel sem nézett, anélkül is tudta, hogy már nem ő öleli a fát, hanem őt öleli valaki. Őt öleli saját egyetlen gyermeke, a két győztes, apa és fia kézen fogva sétáltak haza. Aznap minden favágónak tiszta maradt az arca. Az apuka otthagyta a munkáját, úgy döntött, inkább kertészként fog dolgozni, és a növényeket fogja védelmezni. Az erdő pedig azóta is ott áll. Minden ősszel elhullatja leveleit, és minden tavasszal újra virágba borul.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: királyfi és a tenger szelleme. Élt egyszer egy király, akinek 3 fia volt. Mikor megöregedett az uralkodó, szétosztotta a vagyonát a fiai között. A legidősebbik egy arannyal megrakott kamrát kapott, a középső kamrája csordultig volt ezüsttel, ám amikor a legkisebbre került a sor, elfogyott a temérdek kincs. A kis királyfi kamrájába végül néhány rakás fán kívül egyéb nem került. Kérte bátyjait, hogy testvériesen osszák szét a sok tallért, ám az irigy testvére cserben hagyták. Na, majd megmutatom én nektek. Világgá megyek, s mikor visszatérek, egyedül gazdagabb leszek, mint ti ketten, gondolta magában a királyfi, majd hátára vette a batyuját, és elindult az ismeretlenbe. Miközben a tenger felé ballagott, eszébe jutott egy régi legenda a tenger szelleméről, amit még édesapja mesélt neki gyerekkorában. Mindig is kíváncsi voltam a titokzatos tengeri szellemre, most végre utána járhatok, valóban létezik-e. Aztán egyszer csak szembe jött az úton egy medve.
1: Ódolatom, kis herceg,
0: dörmögte köszönésképpen.
1: Hova ezen a verőfényes reggelen?
0: A tenger szellemét keresem. Ismered? Kérdezte a délceg királyfi.
1: Nem, még sosem hallottam róla. Tudod mit? Éppen ráérek. Veled tartok én is.
0: Vágta rá nagy medve, és ketten bandukoltak tovább az úton. Ahogy így mendegélnek, megpillantják a rókát, amint éppen egy fa alatt heverészik. Jó napot, rókakoma! Igazán szép napunk van ma, köszöntötték illedelmesen.
1: Az bizony. És hova igyekeztek, ha megkérdezhetem?
0: Érdeklődött a róka.
1: A tenger szellemét keressük. Gyere velünk te is, kérte a királyfi. Nem bánom, csatlakozom. Még sosem láttam szellemet. Így már 3 voltak, de csak hamar belebotlottak a nyúlba, s mivel nem volt jobb dolga a tapsi fülesnek, ő is velük tartott.
0: Mikor leértek a partra, a medve így szólt.
1: És mondd csak, királyfi, tudod, hogy csalogassuk elő ezt a híres nevezetes szellemet?
0: A legenda szerint, ha sikerül ráncba szedni a tengert, a szelleme is előbukkan majd, felelte a királyfi.
2: Ráncba szedni a tengert? Hát azt meg hogyan kell?
0: Csodálkozott a nyúl. Sodorjunk kötelet, amiből hálót fonhatunk, s majd azzal megcsípjük, válaszolta a királyfi, és kiosztotta a feladatokat. A nyúl feladata volt a háncs megszerzése. A medve és a róka sodorták a kötelet, a királyfi pedig fonta a hálót. Miközben a parton munkálkodtak, észre sem vették, hogy a tenger szellemének a fia figyeli őket a vízből. Az ifjú szellem, mikor meghallotta, hogy mire készül a kis csapat, leúszott apjához a tenger mélyére.
3: Atyám! Néhányan a parton arra készülnek, hogy ráncba szedik a tengert!
0: Kiáltozta már messziről a fiú.
1: Mondd meg nekik, ha téged le tudnak győzni birkózásban, akkor megengedem, szedjék ráncba a tengert!
0: Válaszolta a tenger idős szelleme, mivel tudta, hogy az ő fiát még soha senkinek sem sikerült legyőznie. A fiú kiúszott a partra, és átadta apja üzenetét a királyfinak.
1: Nem bánom, megmérkőzünk veled, de helyettem inkább medvetestvérem küzdene meg,
0: felelte a királyfi, és odahívta a medvét. A szellem, látva az óriási fenevadat, kissé megijedt, de bátran vállalta a küzdelmet.
1: Ám a medve erősebbnek bizonyult nála, és félkézzel felkapta, majd könnyedén a földre dobta.
0: A tengeri szellem szégyenkezve tért vissza apja víz alatti palotájába.
1: Jaj, édesapám! Képzelje, ezek az idegenek olyan erősek, hogy könnyedén elbánnak bárkivel. Az öreg szellem csóválta a fejét. Mondd meg nekik, hogy ha legyőznek hazudozásban, ráncba szedhetik a tengert.
0: A szellem visszatért a partra, de nem számolt a ravaszdi rókával. A királyfi most a rókát küldte maga helyett, hogy álljon ki versenyezni a szellemmel. S bizony a róka, akinél nincs rafináltabb állat az erdőben, könnyedén lepipálta a szellemet füllentésben. A szellem csüggetten mesélte utána édesapjának, mi történt. Ezek olyan agyafúrtak, hogy még csak szóhoz sem hagytak jutni. Igazán nem tudom, miben lehetne legyőzni őket. Rendezzetek futóversenyt. Abban biztosan nem tud megverni senki sem. Az ifjú szellem ismét kiúszott a partra, és átadta apja parancsát. Nem bánom. Rendezzünk futóversenyt, mondta a királyfi. De előbb kérlek, menj oda a tapsi füleshez, és jó hangosan mondd el neki is. Óriási fülei vannak, de ennek ellenére nem hall túl jól. Füllentette a királyfi. És mikor a szellem belekiáltott a nyúl fülébe, az úgy megrettent, hogy egyből futásnak eredt. A szellem is nekilódult, de addigra a nyúl már messze járt, és a szellem nem tudta behozni a lemaradást. Szomorúan úszott hát vissza apjához. Kisvártatva visszatért a partra apja üzenetével. Atyám azt kérdezi, mennyi ezüstöt kértek azért, hogy békén hagyjátok a tengert? A királyfi gondolt egyet, és levette kalapját. Ami ebbe belefér, nekem elég lesz. Az ifjú szellem hazament az ezüstért, s közben a királyfi és barátai egy mély gödröt kezdtek ásni. Mikor elkészült, levágták a kalap tetejét, s az pont eltakarta a gödör szűk nyílását. Így mikor a szellem visszatért a szekérnyi ezüsttel, csak öntötte bele a kalapba, de mégis a kalap üres maradt. Csodálkozott a szellem, hogy fér el ilyen sok tallér egy aprócska kalapban, de nem volt mit tenni, még egyszer kellett fordulnia. Hazament a szellem egy újabb szekérnyi ezüstért, és azt is beleöntötte a kalapba. Most végre megtelt a mély gödör, és a kalap is tele lett. Most már megígéritek, hogy nem bántjátok a tengert? Megígérjük. Kiürítem a kalapom, és már itt se vagyunk, felelte a királyfi. A tenger szelleme visszatért a palotájába, a királyfi pedig összegyűjtötte a temérdek ezüstöt, és hazavitte. Habár az öreg tengeri szellemet nem sikerült meglesnie, a kamrája tele lett ezüsttel.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mérges vagyok úgy, ám egy fel nem robbant úgy.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: A gomba király. Lengyel népmesét hallotok Sebők Éva átdolgozásában. Radványi Dorottya mesél. Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdőben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatározták, királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá követségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. Hanem az erdész csak a fejét csóválta. Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom van az erdőben, meg azon túl nagy is vagyok hozzátok. Legyen hát a nyuszi a királyunk. Eszelték ki a gombák újabb hosszas töprengés után, s megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsi füle szépen megköszönte, hogy rágondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gomba királynak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél lábon. S hova tegyem akkor a másik lábamat? Újra összeültek a gombák tanakodni, s végül abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de melyik a sok közül? A tinóró, vagy a rizike, a róka gomba, vagy a kucsma gomba, a csiperke, vagy a pöfeteg? Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? Én, kiáltotta a légyölő galóca, senkinek sincs ilyen gyönyörű, gyöngyös karlát kalpagja. És nekem mindenki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes. Éppen ezért nem lehetsz király, intették le a többiek a hencegő galócát. S ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halkszavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. Ő a legméltóbb, kiáltoztak a gombák, és szégyelték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült. Az erdész, a nyuszi, a mókusok meg a békák, minden teremtett lélek a sűrű, sötét öreg erdőben, csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű, gyöngyös kalpagját is földhöz vágta volna, ha tehette volna.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ma este én olvasok nektek. A disznópásztor, Hans Christian Andersen meséje. Réges-régen egy kis királyság hercegének volt egy különleges rózsakertje. 5 évente csak egyszer virágzott, és egyetlen bimbót hozott, amely olyan jó illatot árasztott, hogy az emberek minden bánatukat elfelejtették tőle. A herceg kertjében élt egy fülemüle is, amelynek édes éneke a világ legszomorúbb emberének a szívét is megvidámította. Egy reggel a herceg leszette a rózsát, elfogta a fülemülét, egy ezüstládába tette őket, és elment a császár udvarába. Oda akarta adni őket a szerelmének, a császárlánynak, akit feleségül akart venni. Sajnos a lány nagyon elkényeztetett volt, és nem értékelt semmilyen ajándékot, csak a különös szerkezeteket. Amikor kinyitotta az ezüstládát, nem meglepő módon elhúzta a száját, és közölte, hogy nem hajlandó találkozni a herceggel. Aki ilyen csapnivaló ajándékot hoz nekem, annak bizony én oda nem adom a kezem. Azzal a földre is hajította a rózsát, a fülemüle pedig félelmében tovaszállt. De a herceg nem volt hajlandó ilyen könnyen feladni, ezért földművesnek öltözött, és munkáért folyamodott a császári istállóban. Felajánlották, hogy legyen disznópásztor, és egy szerény kis vityillóban szállásolták el a disznóol mellett. A fiatalember ügyes és okos volt, és szabadidejében csengettyűket szerelt egy fazékra, amelyek vidáman csilingeltek, amikor felforrt a víz. Egy reggel az istálló mellett sétálva a császár lánya felfigyelt a csilingelésre. Kíváncsiságtól vezérelve elküldte az udvarhölgyeit, hogy nézzék meg, mi a hang forrása. Amikor azok beszámoltak neki a kis fazékról, felkiáltott. Kell nekem! Rávette az udvarhölgyeit, hogy menjenek vissza a kondáshoz, és kérdezzék meg az árát. 10 csókot kérek a királylánytól, felelte az áruhás királyfi. Amikor a lány meghallotta a válaszát, közölte, hogy szó sem lehet róla. De valahányszor a kertben sétált, és meghallotta a csengettyűk muzsikáját, eluralkodott rajta a vágy, hogy megszerezze ezt a csodálatos szerkezetet. Végül nem bírta tovább, és azt mondta az udvarhölgyeinek. Ám legyen! Megmondhatjátok neki, hogy megcsókolom, de el kell rejtenetek a ruháitok mögé. Nem akarom, hogy bárki megtudja, hogy a császár lánya megcsókolt egy szolgát. Így a hercegnő az udvarhölgyei takarásában 10 csókot adott a disznópásztornak a fazékért cserébe. A herceg még aznap este újból munkához látott, és épített egy béka alakú, gyönyörű zenedobozt, amely a világ összes dallamát lejátszotta. Másnap a királylány a szobájában pihent, amikor meghallotta a zenedoboz kiszűrődő dallamát, amely teljesen elvarázsolta. Ismét elküldte udvarhölgyeit, hogy puhatolózzanak a kondásnál. Felség, a dallamok egy csodálatos béka alakú gépezetből jönnek. A disznópásztor eladja neked 100 csókért. Milyen arcátlanság! 10 csók már nem is elég? Semmi szín alatt, csattant fel a hercegnő. De majd meghalt a vágytól, hogy övé legyen a zenedoboz. Ezért pár nap múlva beleegyezett. Az udvarhölgyei ismét köré gyűltek, hogy megvédjék a fürkész tekintetektől. De a császár éppen az ablakban állt.
2: Mit csinálnak a lánya udvarhölgyei a disznóol körül?
1: Csodálkozott, és egy fal mögül megpillantotta a lányát, aki éppen csókot adott a kondásnak. A császár majdnem elájult.
3: Milyen szerencsétlenség, hogy a hercegnő éppen a legalantasabb szolgába szeretett bele!
1: Tanakodott magába. Végül aztán arra jutott. Semmit se számít a szerelemben a pénz, a rang. Csak a két szerelmes szívben legyen összhang. De ahogy az egyik csók követte a másikat, a hercegnő beleszeretett a disznópásztorba. El is rohant az apjához, hogy megkérje, hadd lehessen a kondás felesége. A császár beleegyezett, de az esküvő napján őt is, meg a lányát is nagy meglepetés érte. A herceg lecsutakolta magáról a sarat, és brokádba öltözve aranyhinton érkezett a palotához. Elmesélte mindenkinek, hogyan öltött áruhát, és a hercegnő, aki mostanra megtanulta a leckét, örömmel ment feleségül a herceghez, és soha többé nem nyafogott.
0: Csukás Mese Rádió. Fel tudjátok sorolni a 4 elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a 4 elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a föld elem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
2: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két egy falatot sem ettem, tettem.
1: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsoljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
2: Na te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, és összerugdossák a szőlődet, de csak sújíts rájuk, külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
1: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, rézszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
3: Jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
1: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
3: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején.
1: Az egyugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
3: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagyáradozva, hogy mit láttak.
2: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
3: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
2: Ugyanhonnét?
3: Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
1: A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét.
3: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
2: Jobban láttam azt én, mondotta a legény. Ugyanhonnét láttad?
1: Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
3: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
1: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
3: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Csodás napra virrattunk, számtalan vidám pillanat vár rátok, mosolyogjatok, ma is.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Stop. Három darab oda megy.
1: Grammatika titkai. Képzeljétek, mi esett meg velem tegnap délután a papagájok kisboltjában. A farragatlan eladó úgy köszönt nekem, mikor beléptem, hogy cső, mit kérsz? Micsoda modor, ez kérem szépen, és a nyelvi udvariassággal mi lesz? Ráadásul még tegeződött is, pedig egy ismeretlen, idősebb papagájt magázni illik. Ha nem lennék ilyen jól nevelt, megcsipkedtem volna. Szerintetek, hogy kellett volna köszönnie? Szerintem úgy, hogy jó napot kívánok, miben segíthetek.
2: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj!

0: környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, puspongást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire. Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, és újra egy találós kérdést teszek fel nektek. Figyeljetek nagyon! Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este van, ha alszom. Ne hagyjuk elkalandozni a figyelmünket. Koncentráljunk! Égen lakik? Én a csillagokra tippelek. De az nem jó. A csillagok este világítanak, és nem is melegítenek. Még egyszer rendszerezzük. Az égen van, melegít, sugarai vannak. Ne is mondjam tovább, mert már is megfejtettétek. A nap! Hát persze, hogy a nap. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék, kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan morajlás tört elő a mélyből, hogy a kis halacskák azt sem tudták, merre meneküljenek. De ahogy jött, úgy el is múlt a világrengés. Az egyik csíkos halacskában erősebb volt a félelemnél a kíváncsiság. Leúszott hát a mélybe, hogy kiderítse, honnan jön a robaj. Egy végtelennek tetsző kígyót pillantott meg, ami az óceán fenekén aludt. A kis halacska nem értette, mi lehet. De ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak. Féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle halak és növények, korallok és algák éltek a vízben. Hamarosan egy karthallal és egy macskacápával találkoztak, akik maguk is a kígyót keresték. A csapat már egészen mélyen járt az óceánban, amikor egy hatalmas szikla megmozdult, és száját nagyra tátotta. Cet, apó, lenenyelj minket falánkságodban, kiáltotta a karthal a bálnának. Éppen a vízi szörnyet keressük, a nagy kígyót. Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska. Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó. De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam. Mérjük csak meg, szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé. Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta. És a macska cápa mögé bújt ilyettében. Ki fia borja vagy te? Honnan jöttél? Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai,
csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra. Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek, szólt a macskacápa, aki nem tűrte a szemtelenséget, és legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával. Támadás! Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak. Elég legyen, kiáltotta el magát mély hangján a cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van, akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek. Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után. Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gáti István, apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csodaszemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan. Nagy lesz a járda. Itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis vegyen a nyakába.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús, egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette, lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz. Jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve. Nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgy is csak elcsípnek, úgy is csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a taicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Éjre, Willis! Éjre, Willis! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszevezetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál! Kotkodács, te loptál! Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a liba holba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál! Gigágát loptál! Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustol vagy, fustol vagy. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta, mert még most is fut, ha bírja.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok! Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Neki leghosszabb a nyaka, messze lát a magasba, jár és él a szavannában, kecses fürge járásában. Ki ő?
0: Ez a zsiráf.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Adamik Zsolt. Á, hagyjad!
2: Ami elveszik, az olykor meg is kerül, morfondírozott Kakubak úr, és kiköpött egy cseresznyemagot a semmibe.
1: Kakubak úr amúgy nagyon kedves volt, csak egy kicsit furán beszélt. Nem baj, ha nem értett pontosan a szavai jelentését, az a lényeg, hogy a Károly nevű frissen elveszett szundirongy viszonylag jól tudott vele beszélgetni, és Kakubak úr segített Károlynak abban, hogy visszakerülhessen a gazdájához.
2: A semmi jó nagy semmi volt. Hatalmas semmi. Egy igazi semmiség. Nem mindig persze. Sajnos egy csomószor, ami oda lesz, az ott is marad, vagyis itt. Ehelyütt.
1: Tette hozzá. Mondta aztán, és a cseresznyemag, ha lett volna szája, azt kiabálja, hogy hí, repülök, juhí! De a cseresznyemagoknak nincsen szájuk. Egy cseresznyemaggal, legyen akármilyen kiköpött, senki sem törődik. Ezt a kiköpött cseresznyemagot például a kutya nem fogja keresni, úgyhogy ha akar, a semmi közepén gyökeret is ereszthet, pici fa cseperedhet belőle, aztán egy nagyobb, aztán még nagyobb, és ha már elég nagy lesz hozzá, teremheti is a cseresznyét napra nap. A cseresznyemagnak amúgy nincs semmi köze ehhez a történethez, ő csak úgy berepült, de nem követjük tovább a sorsát. A semmiben ugyanis minden lehetséges, például az is, hogy Kakubak úr egy íróasztal mögött cseverészen Károllyal, aki foglalkozását tekintve Rozi kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundi rongya volt. Kakubak úrnak volt szája, benne 64 fog, meg szavak. Kakubak úr nagyon szeretett beszélni.
2: Na persze, folytatta,
1: és közben jó nagyot markolt a cseresznéstálba. Óvatosan csámcsogott, nehogy véletlenül összemaszatolja az előtte heverő papírosokat, iratkötegeket, aktákat és kartotékokat.
2: Az, hogy az illető dolog, de finom, legyen az puszlik, papunktakli, vagy pipacsínű porturbán, itt marad-e a semmiben, igen-igen komoly döntési folyamat eredménye. Megfontolandó dolog, pecsétek kellenek hozzá, meg engedélyek, meg iktatás például, sőt, bulintás, biléta, meg forgószéjegyzet, meg ilyesmi. És a maradás persze nagyban függ az illető elhagyott, elhányt, magára maradt dolog szándékaitól, ugyebár.
1: És akkor Kakubak úr Károlyra kacsintott. Aztán nyelt egyet. Tű! Károly eddig csendesen üldögélt. Nem volt szószátyár típus, inkább a féle magának való, szende, szundi takaró. Eddig arról sem volt fogalma, hogy tud beszélni. Most viszont, ellentétben bizonyos kuka cseresznyemagokkal, saját magát is meglepte azzal, hogy cinege hangon megszólalt.
3: Mi az a pipacsos porturbán?
2: Ajám, atyák,
1: legyintett Kakubak úr jelezve, hogy a dolog nem ide tartozik, és hogy psz.
2: Egy kicsit nagyobb, mint egy bobiskoló, barna medve, de nem sokkal, és általában balra néz, pláne ha sárgát lát. De ez most nem ide tartozik.
1: És felvette az okulláréját. Megigazította a cilinderét, leporolta a szözt a fekete, csillagporos zakójáról. Az ábrázata hivatalos, illetékes és komoly lett, pont annyira, amennyire egy 64 fogú, cilinderes, csillagporos zakóval rendelkező okullár és hivatalos, illetékes és komoly lehet.
2: Úgy kérdezem önt, mint tisztviselő a kedvenc, piros, bársonnyal bevont hercegnős szundirongyot. Akar-e megkerülni ön, kedves Károly?
4: Károlyban bennmaradt a szusz. Idáig azt se tudta, hogy lélegzik. Csupa meglepetés ez a nap.
3: Hát,
1: közölte végül. Elgondolkodott, és azt képzelte, hogy csücsörít közben. Meglepte a dolog, már hogy gondolkodni tud. De csücsöríteni, azt mondjuk valahogy még nem volt képes. Talán száj kellene hozzá, hogy lehet, hogy neki sosem volt szája. Hát milyen volt neki eddig egyáltalán? És akkor Rozi jutott az eszébe kicsit. Meg az ölelés. Hogy az milyen finom.
2: Minden nem lehet mindenkinek, kedves barátom, szólt rá Kakubak úr,
1: miközben az iratok között matatott, mintha látta volna egyenest, hogy Károly mire gondol.
2: Becsüljük meg, amink van. Addig jár a korsó a kútra. Járt utat a járatlanért, és a többi. Á, ez az, tessék, hoppá.
1: És kikapott egy sárgás régi papírost a többi közül, megemelte a hangját, mint egy operaénekes, és úgy olvasta fel a rajta található jelentést.
2: Szóval ön folyóhó 13-án, azaz a mai napon elvesztésre került, a 131-es trolin a Bögöly közfelől útban a Kikerics utca felé. Van itt szó,
1: majd hümmögött egy kicsit,
2: némi bukkanásról, meg kátyúkról, meg hirtelen fékezésről, aminek következtében és legott, kedves Károly, ön kitetszett esni a tulajdonos bizonyos Sajtos Rozi, 5 éves óvodás, kezei közül, és bezuttyant az ülések alá.
1: Kakubak úr rosszallóan dobolt az ujjaival.
2: Mindig az a felelőtlenség, mindig az a buta felelőtlenség, rázta a fejét. Hát miért nem kapaszkodott jobban, Károly?
3: Nekem, kérem, nincs kezem,
1: mondta megszeppenve a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnő szundirongy.
2: Kifogása, az bezzeg van, dörmögte a bajusz alá Kakubak úr.
1: Igen, Kakubak úrnak abban a pillanatban bajusza nőtt, kackiás, fekete, vihardühös dzsungelbajusz, amiben tuti, hogy tigrisek mormogtak, és cserkeltek, és forralták a mérget.
2: Na, de a lényeg, maga ide került.
3: Engem úgy hoztak.
2: Igen, a tenger alatt járós törpék, mormogta Kakubak úr.
1: Ki sem látszott már a bajusza mögül.
2: Nekik az a dolguk, ha tetszik érteni, hogy amennyiben valami elveszik, akkor elhajóznak oda a vész koordináták alapján, és idehozzák a semmi közepére, hogy kiderüljön, mi legyen az illetővel.
1: Perceget körülöttük a semmi, felsisterget kicsit, mint a csillagszóró karácsonykor. Szokott ilyet?
2: Na, most, mondta Kakubak úr,
1: és közben, mint egy jó gyerek, a vatta cukrot elkezdte lemajszolni az arcáról a dzsungelbajuszt.
2: Bocsánat, de amikor valaki arcszőzet hagy el, az ide néha arcomra. Amikor egy bajusz gazdát keres, akkor mindig ez van, pláne ha három,
1: és teli szájjal felkacagott.
2: Most képzelj el, kedves Károly, bajusz! Az emberek olyasmiket hagynak el, hogy az elképesztő tele van a semmi, már hogy a semmi közepe, ahol épp vagyunk, elfelejtett popslágerekkel, zsebből kihullott mozijegyekkel, soha nem használt kung-fu technikákkal, lakik itt kérem még egy félgombóc lehullott pisztáciafagylalt, és ismerek például egy kulcsomót, aki csak azért sem akar visszamenni a gazdájához. A sarokba vágott, szimplán oda tett az asztalra, ilyeneket kiabált, amikor ott ült, ahol ön. És ahogy nézem, magának egy félbehagyott szerelmes rím lenne a szomszédja, amennyiben itt marad.
1: Károly nem szólt semmit. Pedig tudott volna.
2: De mindenki visszamehet ám,
1: komolyodott el Kakubak úr.
2: Nyelt egy nagyot.
1: Bajsza az már nem volt.
2: Aki akar, visszamegy és pont. Pecsét, kész. A tapasztalatok alapján ezt grafikonok és minden egyéb komoly dolgok bizonyítják. Aki szeretve van, visszamegy. Vannak erről felmérések is, meg minden.
3: Apu mindig eperszagú sampont használt, ha Rozi haját mosta,
1: kiáltott fel a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundirony, hirtelen mondta cinege hangon.
3: Onnan tudom, hogy én szárítgattam, amikor kellett, és Rozi mindig velem aludt, amikor anyu elmondta a mesét, és úgy ölelt, de úgy.
1: Aztán rájött, eddig azt se tudta, mi az az eperszag. Eddig nem volt neki orra hozzá.
2: Igen, ajkora semmiben kell lenni, hogy megtudjuk, mi a fene az az eperillat,
1: bólogatott a 64 fogú kakubakúr. Kicsit megigazította a cilinderét, és elvett alóla egy bizgentyűt, belebeszélt.
2: 777-es kód, visszamenés van, csókolom Marikát, és egy kávét is legyetek szívesek.
1: És a semmiből egyszer csak egy egészen picike tenger alatt járó merült fel. Egészen picike törpék csapták fel a tenger alatt járó csapó ajtaját, hosszú szakáluk olyan pici volt, mint a pillanat, mikor málnát lát az ember, és azon agyal vajon megegye. Csiporogva Károlyhoz léptek. Oda vezették a pici tenger alatt járóhoz, amibe fura, de Károly pont befért.
2: Nos, kedves Károly, akkor az ágy alatt lesz ön. Oda viszik a törpék, ha önnek megfelel, mintha mi se történt volna, jó?
1: Közölte Kakubakúr, majd integetett is egy kicsit.
2: Óvatosan! És most már ugye sejti, hogy kell. Tessék szépen kapaszkodni!
1: Károly nem értett semmit, de azért beszállt a csöpnyi tenger alatt járóba, ami pitty-putty eltűnt a semmiben. És Kakubakúr már éppen letörölte volna az izzadságot a homlokáról egy lélion mintás zsebkendővel, amikor ismét megjelentek a tenger alatt járós törpék. Óvatos tűzijáték jelezte, hogy felmerültek a semmiből. Egy sárga plüskutyát hoztak. Az volt a neve, hogy Sose nincs. És Kakubakúr nagyot sóhajtott.
2: Fajtan ez a munka!

0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna-Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
2: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan Csöp.
1: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok. Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie.
2: Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott.
1: Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
2: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama?
1: Aggodalmaskodott Csöp. Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
2: Hát te ki vagy?
1: Kérdezte kíváncsian Csöp.
3: Én a sas vagyok,
1: válaszolta.
2: Én Csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
3: Szállj csak lejjebb, odalent már nagy szükség van rád,
1: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
3: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
1: A virág megszólította.
4: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
2: Én Csöp vagyok. Hát te ki vagy?
1: Kíváncsiskodott Csöp magához térve.
3: Én a kikerics vagyok,
1: válaszolt a virág.
2: És hogyan segíthetek rajtad?
1: Kérdezte a kis esőcsepp.
4: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
1: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
3: Neki rugaszkodott,
1: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
2: Korom sötét lett körülöttem minden.
4: Ne félj!
1: Hallotta messziről a kikerics szavait.
4: Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel, és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
2: Nagyon szívesen,
1: kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert Csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérké az.
3: De tévedett.
2: Ki van ott?
1: Kérdezte kissé remegve.
3: Csak én vagyok, a vakond!
1: Hallotta közvetlen közelről.
2: Mit csinálsz te itt?
1: Kérdezte kíváncsian Csöp.
3: Dolgozom!
1: Felelte vakond.
3: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
2: Na hát,
1: ámult el Csöp.
2: Igazán érdekes mesterség.
4: Majd büszkén hozzátette.
2: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
4: A vakond jóságosan elmosolyodott.
3: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
4: Miután elbúcsúztak, Csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek Csöpp testvérkéi. Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
2: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
4: Csöpp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást.
2: Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb. Hát ti kik vagytok?
4: Kérdezte a mindig kíváncsi Csöpp.
2: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
4: válaszolták.
2: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
4: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
2: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak. Tényleg?
4: Dugta ki a fejét Csöpp a paplan alól.
2: Bizony, kicsikém,
4: bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk. Aki nem hiszi, járjon utána. Keresse meg Csöppet, a kis esőcseppet.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
3: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is

0: farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsönadom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgy sem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. Ha a farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugásmese Rádió.
1: Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mókás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen fél oldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd fél oldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapod szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom-pom, pompás szép új kalapom, pom-pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni.
2: Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a vörös keresztet.
1: Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott, remegve.
2: Ott van, miatta jajgatok, meg remegek.
1: Mi van ott?
2: Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
1: Picúr odanézett és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
2: Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál.
1: Remélem, sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
2: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
1: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
2: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
1: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta.
2: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop.
1: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött.
3: Arrébb söpörte tapsifülű,
1: mellette két balkezes. Nem kapok levegőt. A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hopp-hopp. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hopp-hopp. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, rossz csont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se pertett tapsi fülű. Most porolj, te szörgombóc. Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon. Nézd a kajlát! Kiáll a szőre! Nézd a csámpást! Lelóg a karimája! Te világcsúfja! Te torzomborz! A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Ti kiglancolt nyavajások! A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett. Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja ez a csámpás, torzomborz? Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett. Jaj, erre ott jön! Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott. Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap? Pompom fogvacogva válaszolt.
2: Nincs.
1: Picul megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott. Nem érdekel a vacak nyaksálat. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr, azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette. Egészen beleizzadtam. Picúr aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta. Igen, igen, törd a fejed. Picúr törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van. Túlságosan jó étvágya, helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picúr a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik. Ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra? De mire? Kérdezte Pompom. Talán a csokoládéra, mosolygott Picúr. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá. Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk! Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban. Engem kerestek? Kérdezte udvariasan. Téged! Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picúr. Hát igen, Épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam, mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr. Valódi külföldi csokoládé. Külföldi is jó, rikkantott a pompom. Igen, igen, mosolygott Gombóc Artúr, bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestek? A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr. Gombóc Artúr lelkesen bólogatott. A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni. Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról. De nem akármilyen kalapról. Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére. De hiszen nekem már van kalapom, és nem is akármilyen. Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről. És rá kell szoktatni a csokoládéra, szúrta közbe pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét motyogva. Leszoktatni? Rászoktatni? Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó. Hozd a csokoládét, mutatott pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette. Vigyázz a kalapot! Kiáltott pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta. Na hát, micsoda pompás étvágya van. De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre. Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom? Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte. Szereted a csokoládét? Nem szeretem. Még sose ettem. Csak kalapokat ettem. Morgott Torzomborz kalapevő. Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi. Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét. Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picúr. Attól ne félj, aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom. Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét. Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban. Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta. Kérek, kérek, még! Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott. Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked. Picúr vigyorogva jegyezte meg. Ilyen szép torzomborz kalapja nincs senkinek. Gombóc Artúr vidáman helyesed. Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem. Picúr az órára nézett. Jaj, elkések, rohanjunk! Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába. Picúr, megvárhatlak? Kérdezte pompom az ajtóban. Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Osváth Erzsébet, Szita kötők. Elmondja Kassai Katalin. Réd fölött, tó fölött, Szita kötő körözött. Szárnya, mint a selyem fátyol, fény lett a nap aranyától. Mint ha volna tündérlányka, úgy bámult a száját tátva, békák apraja és nagyja, fűszálak közt a sok hangya. Réd fölött, tó fölött, Szita kötő röpködött, és röptében bekapott 4 legyet, 6 szúnyogot. Aztán rárepült a sásra, ahol várta már a párja, égszínkék volt az a másik, együtt repültek hazáig.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a Varjú dombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta a várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Azám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótét lény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben foggatni kezdte őt az ősz nyalábot. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk egy jó szívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se késett, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést apóka eztán bíz csak érám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, egy sem érzem. És mit tettem eddig? Egy másszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek.
2: Adjon Isten öreg apánk,
1: mondták a legények.
2: Adna-e szállást nekünk az éjszakára?
3: Adok én szívesen.
1: Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg.
2: Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. S amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül.
1: Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. S úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek.
2: Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van?
1: Azt mondják a legények.
2: Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek.
1: Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány.
4: Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
2: Mert az én szívem is kőből van.
4: Hát hol van a te kőszíved?
2: Ott van az ágyterítőben.
1: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
2: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
4: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam.
2: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
4: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
2: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, és abban a sziklában van egy madárka, és abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
4: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni?
1: Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
2: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
1: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
2: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre.
1: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, s azt mondja,
2: aki éhes, az tartson velem.
1: Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak.
2: Te legény, hívtál, itt vagyok.
1: Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja.
2: Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek.
1: Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja.
2: Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát odaszállott egy galambocska a vállára.
1: Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát, amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
4: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
1: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öregapám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öregembernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kérkedő medve. Napsütéses tavaszi reggelre ébredt az erdő állatserege. Már megjelentek a fák első hajtásai, és az állatok is felébredtek a téli álmukból. A róka papa már hajnal óta talpon volt, élelmet keresett, hogy legyen mit ennie a kölyköknek reggelire. Éppen egy nyúl nyomára bukkant, mikor valami nezt hallott a közelben. Elbújt egy bokor mögé, és onnan figyelte, amint a medve magában beszél.
1: Én vagyok a legerősebb és legbátrabb a világon, nem érdek én meg senkitől,
0: üvöltötte a medve, és közben a mellét verte. A róka meg azt gondolta magában, épp itt az ideje, hogy valaki Móresre tanítsa ezt a melákot. Majd megtudja, hogy van, aki nála is erősebb. És előbújt a bokorból. Oda ment a medvéhez, és kedvesen megszólította. Jó napot, medve uraság! Nem akarlak zavarni, csak az imént meghallottam, ahogy magadban beszéltél.
1: Igen, épp most láttam el a baját a nyúlnak. Szemtelen volt velem, hát helyre tettem. Mégiscsak én vagyok a legerősebb a világon,
0: válaszolta a medve.
2: Az nem lehet. Én tudok valakit, aki nálad is erősebb,
0: mondta a róka, de a medve nem akart hinni neki.
1: Na persze, és mégis ki az?
0: Kérdezte gúnyosan. Hát az ember, válaszolta a róka. De a medve továbbra is kételkedett, ezért a róka kieszelt egy tervet. Gyere, medvekoma, bújjunk el abba a bokorba az országút mellett. Várunk, s majd, ha jön az ember, meglátod, hogy egy kézzel elbír veled. A róka addig mondta magáét, míg kíváncsivá tette a medvét. Együtt elbújtak a bokorban, hogy meglessék azt a híres embert, aki félkézzel elbánik bárkivel. Amíg ott üldögéltek, egyszer csak arra tévedt egy öreg ember. Alig bírt menni, épp hogy csak botorkálni tudott, csoda, hogy a ráncai alól kilátott.
1: Ő lenne az, róka koma, kérdezte meglepetten a medve.
0: Dehogy, legyintett a róka. Egyszer az volt, de már megöregedett, és a felére töpörödött. Várjunk csak tovább, intette nyugalomra. Már órák óta várakoztak a lombok között, a medve már éppen elbóbiskolt, mikor a róka oldalba bökte. El ne aludj! Nézd, valaki erre jön az úton! A medve megtörölte álmos szemeit, és feszülten figyelt, hát ha a félelmetes ember jön végre. Ám helyette egy kisfiú jött labdáját dobálva, épp hogy a hatodik életévét betölthette.
1: Ugye nem ez a kis törpe az, aki engem le fog győzni? Nevetett a medve.
0: Dehogy, kedves barátom, ő majd csak ember lesz egyszer. Várjunk még egy kicsit. A medve végül ott maradt, de mikor már a nap is lemenőben volt, ő is egyre türelmetlenebb lett. Már éppen szedte volna a sátorfáját, mikor a róka elkiáltotta magát. Nézd csak, ott van! A medve odapillantott, és az úton egy ifjú közeledett feléjük, délceg paripáján kezében egy díszes íjjal.
1: Most majd megmutatom, ki az erősebb,
0: mondta a medve, és kiugrott a bokorból. Két lábra állt a fenevad, és a mellét verve bömbölt, és közben fogait vicsorgatta. A ló megijedt az óriási állattól, és felágaskodott, de a vadász nem vesztette el a fejét, és visszarántotta a lovát. Megfogta az íját, elővette nyilat a tarsójából, és egyedesen a medve két szeme közé célzott. Majd lőtt. A nyíl végül csak súrolta a medvét, de az annyira megijedt, hogy menten eliszkult. Mikor a róka meglátta, kárörvendve oda kiáltott. Hát te meg hova sietsz? Végre itt van az ember. De a medve rá se nézett, csak futott, ahogy a lába bírta.
2: Így történt, hogy a ravaszdi róka Móresre tanította a medvét. Az pedig szégyenében inkább elbújdosott, és nem hencegett többé.

Csukásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No. Nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az elemei sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
3: Grammatika titkai.
4: Aki ismer engem, grammatikát, az tudja, hogy szerintem nagyon fontos a nyelvtan. Például könnyebben tanulunk meg idegen nyelveket, ha a magyar nyelvtant jól ismerjük. Attól ne féljetek, ha nem jut eszetekbe, hogyan kell helyesen írni egy szót. Én sem tudok ám mindent. Olyankor felcsapom a magyar helyesírás szabályait és kikeresem. A helyesírást pedig nagyon könnyű fejleszteni. Olvassatok sokat, és akkor zavarni fogja a szemeteket, ha egy helytelenül leírt szót láttok. És persze az is segít, ha sokat írtok. Hogyan is kell írni azt a szót helyesen, hogy madár látta? Megkeresem a szabályzatban.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
5: Műsorajánló következik.
0: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
7: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok gyerekek, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek

0: ott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor kicsi mackó megtorpant. Málna Macinak nagyobb almája van, méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama. Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok, nyújtózott magasra kicsi mackó. De mivel senki sem törődött a bajával, sutty, kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját. Málna Maci felvisított, kicsi mackó almáját eldobta, és a magáét akarta. Alma! Alma! Zokogta. Ej, te! Dörmögött nagymama kicsi mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De kicsi mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta. Alma! Alma! Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta kicsi mackónak. Add vissza az almát Málna Macinak! Nem adom! Kiáltott fel kicsi mackó. Látod, hogy sír? Próbálta győzködni nagymama. Látom! Pislantott kicsi mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát kicsi mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg kicsi mackó zendített rá. Az az enyém, az enyém! És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi mackó meghökkent. Te tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor kicsi mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán leguggolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájában, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicsált, nagymama és kicsi mackó pedig közös almát harapdált. Milyen aranyos bocsok, mondogatta, aki csak látta őket.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravaszabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
2: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
1: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra.
2: Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból.
1: De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
2: Jaj, ki az?
1: Hallatszott a vázából.
2: Öreg búzza, meleg mállé, tényleg ki az?
1: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
2: Felséget hadvezére.
1: Az öreg király nagyon csodálkozott.
2: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
1: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
2: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
3: Tűnök!
1: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
2: Vigyázz! Lépcső!
1: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
3: Tudom, dom, dom, dom, dom!
1: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
2: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg mállé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
1: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
2: De mire?
1: Csodálkozott az öreg király.
2: A sárkány legyőzésére,
1: felelte a ravasz kancellár.
2: S ígérje odaérte felséged a Fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét?
1: Kérdezte az öreg király meghökkenve.
2: Meg a Fele királyságát? A lányt is megígérjem,
1: makacskodott az öreg király.
2: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
1: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
2: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a Fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
1: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
2: Hát, török búza, meleg mállé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
1: A ravasz kancellár megnyugtatta.
2: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
1: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár, s szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők.
2: De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány, hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vigasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal. De hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus.
1: Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Au! Ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor leszállt, beleremegett a ház. Akkora volt, hogy a kutya felmászott a fára ijedtében, a macska meg

0: Bocsi.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Ma elmaradt a tesi óra.
2: Hogy?
1: A tanárunk szegény lebetegedett.
2: Ó, szegény, ágynak esett?
1: Szerintem csak megfázott.
2: Jaj, az ágynak esett egy mondás? Azt jelenti, hogy valaki beteg lett. Nem kell tényleg az ágynak esnie.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor meleg nyáridőben nagyban ment a kukorica kapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heveréztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé, ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, meg is vert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagybecsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkekalapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
0: Ha volna egy ikertestvérem, jobban szeretném, mint saját magamat.

0: Csukásmese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri, és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukásmese Rádió.

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek? Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj,
1: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát. Pszt! Piszegett neki Bogyó. Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
3: Haj-haj! Sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
3: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
2: Nincs kedved helyet cserélni velem?
3: Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett,
3: Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
2: Kiszabadítunk! Mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
3: Jó, mondta Gombóc Artúr.
2: És most már sóhajtozhatok? Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
3: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
2: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó,
1: és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
3: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárbolt büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér! Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt. Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
2: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
1: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
2: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom. Gyerünk, mondta Bogyó.
1: Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
2: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
2: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
1: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
4: Kitette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
1: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
2: Nyomon vagyunk!
1: Rikkantott a Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, elől lépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös, a különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek.
2: Eltűnt a lábukról a cipő.
1: Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki mikor egy-egy kicsit abbahagyta a sírásrívást, így panaszkodott.
2: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
5: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó, de a zebra csak legyintett.
2: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem, jaj nekem!
1: Ott hagyták a sírórívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
2: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
5: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
2: Hát éppen ez az.
1: Sejpítette az oroszlán, s egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
1: sopánkodott az oroszlán. De azért köszönöm. Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba. Radírpók! Radírpók! Pompom is belesuttogott.
2: Radírpók!
3: Tessék! Hangzott a lyukból.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó.
3: Ausztráliába, mondta a radírpók.
2: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
3: Mert az van szemben, átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
1: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
2: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
3: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
2: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
3: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
1: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
3: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
1: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó, elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbvárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
3: Jó, mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába.
1: Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
3: Semmi az egész,
1: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
3: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
2: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már.
1: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rákcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
3: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
1: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
2: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
1: A radírpók nagyon boldog lett.
3: Ez az, ez nekem való.
1: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza.
3: A hivatalba utána is ráérek belépni.
0: A Radírpók című mesét hallottátok. Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján százesztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tó vizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára ester hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás-fehér páracsodát várta a százesztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a százesztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balatonban rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az ek elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyos földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát vagy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe, abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hadd lássam mindenkinek a fejkúlyát. Tegyük hozzá a mutató ujját.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csuki-mukik, nagyon örülök, hogy őre itt vagytok velem, szerény hagy.

0: képen Mici néni volt még kislány korában. A fotón azonban egy furcsa kis táska is szerepelt, amire egyikünk sem emlékezett korábbról. Amikor óvatosan leemeltük a képről, egy újabb üzenet bukkant elő, amely így szól. A következő rejtvényt ott találjátok, ahol a nevetés sokáig visszhangzik.
1: Szerintem engem kerestek, az én nevetésemet még másnap is lehet hallani.
0: Ebben lehet valami, ládikám. Palkó szerint egy vidám park lehetett a megfejtés. Panka az iskola udvarukra tippelt, de hamar rájött, hogy az nem lehet, a vakáció alatt nincs ott sem zsibongás. Vakkancs pedig... Na, ő minden bokorra gyanakodott. Már majdnem feladtuk a találgatást, amikor Mici néni hirtelen felkiáltott. Hát persze, a Balaton! A Balaton? Kérdeztük szinte egyszerre. Igen, válaszolta, hiszen amikor annyi idős volt, mint ti, akkor sok nyarat töltött ott. Azt is elmesélte, hogy volt egy hely, ahol ha kiabáltak, akkor valaki mindig válaszolt nekik, ráadásul mindig ugyanazt mondta, amit ők.
1: Na de ki válaszolt? Ki hallott már ilyet?
0: Mi például már hallottunk ilyet, ládikám. Nem emlékszel? Tavaly még téged is elvittelek arra a helyre a nyári barangolásunk alatt, amelyre a nyom is utal.
1: Júj, tényleg, István bácsi, már tudom, már értem.
0: Na és ti, csukimukikáim? Tudjátok már, hogy hol van a hely? Balatonnál, ahol ha nagyot kiáltunk, akkor visszakiált. Ha hallgatunk, akkor ő is hallgat.
1: A következő égből puttyant mese alatt biztosan kitaláljátok.
2: Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
3: Döbrentei Ildikó égből pottyan meséje következik. Felolvassuk együtt. Döbrentei Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
4: Sublót hercegnő.
3: Hol volt, hol nem volt. Kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában állt Sublót hercegnő. 13 fiókja volt, és mind a 13 más színű.
4: Évek óta ugyanott tornyosodott a hercegnő, és mindig ugyanúgy teltek a napjai. Nappal szunyókált, éjjel virrasztott, s csak hajnalban aludt egy keveset.
3: Egyik reggel hangos szuszogásra, pöfögésre serkent.
4: A gőzmozdony, csak nincs valami baja. Sublót hercegnő ilyetten kihúzta a 6. fiókját, a sárgát, és belenézett.
3: Oda bent régi dugók, képkeretek és toppolófák között egy takaros sín pár kanyargott. A sín mellett sorompó, szemafor, bakterház és vasútállomás. A gőzmozdony az állomáson vesztegelt. Nem szuszogott, nem pöfögött.
4: Mi a baj, gőzmozdony?
3: Nem tudom az úti célt, aranyoskám.
4: Hát mindjárt bemondja a hangszóró.
3: Mit mond be, aranyoskám?
4: Az úti célt, a következő állomást.
3: Azt bemondta már 3-szor is.
4: Akkor mi a baj?
3: Hogy nem hallom, amit mond, mert úgy pifeg, pufog itt valaki, hogy még a gondolatot is kiveri a fejemből. Nem tudja, aranyoskám, ki az, aki olyan hangosan folytat, hogy még a hangszórót se hallom tőle?
4: Hát én azt gondoltam, hogy maga pöfög, gőzmozdonyom, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő becsukta a 6. fiókot, a sárgát. Talán a kukásautó, és kihúzta a 9. fiókot, a pirosat.
3: A piros fiókban kopott képes lapok és üres gyufas katuják között egy kukásautó várakozott. Nem szuszogott, nem pöfögött.
4: Hát maga, nem dolgozik ma, kukásautó úr?

0: egyedül nem bírok dolgozni, engem irányítani kell.
1: Ki irányítja magát?
0: Két kukás, a Pali meg a Fecó.
1: És ők hol vannak?
0: Talán nem hallották meg az óra csörgést, aztán elaludtak. Igaz is, kifújtat fortyog itt olyan hangosan, hogy még az ébresztő órát is túlharsogja.
1: Én azt gondoltam, hogy talán maga a kukás autó úr, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a 9. fiókot, a pirosat, talán az éjjeli őr bácsi, és kihúzta a 12. fiókot, a kéket.
2: A kék fiókban öreg elemlámpák, csavarok és csavarhúzók között csíkos dunna alatt pihent az éjjeli őr bácsi. Bojtos háló sipka volt a fején, de nem aludt, nem szuszogott, nem pöfögött.
1: Ébrem van, éjjeli őr bácsi.
0: Még ébrem vagyok, kezit csókolom.
1: Pedig fent jár mágra a nap az égen.
0: Látom, kezit csókolom, de ma valahogy nem tudok elaludni.
1: A friss újságot átolvasta?
0: Átolvastam, kezit csókolom, mégsem tudok aludni.
1: A kávéját megitta?
0: Mind megittam, kezi csókolom, de ma azt se használt.
1: Mi a baj?
0: Kezi csókolom, itt olyan hangosan fújtat, fortyog valaki, hogy én azzal nem bírom a versenyt. Én nem tudok ilyen hangosan hortyogni, akkor inkább el se alszom.
1: Hát ez mégiscsak több a soknál. A mozdony nem tud elindulni, a kukások nem tudnak felébredni, az éjjeli őr bácsi nem tud elaludni, én a legmélyebb álmomból felijedek. Ez nem járja.
0: Kezét csókolom, nem tudja véletlenül, hogy ki fújtat itten.
1: Hát, ha nem a gőzmozdony, nem a kukásautó, és nem is az éjjeli őr bácsi, akkor nézzük csak, és... Sublót hercegnő találomra kihúzott még 2-3 fiókot.
2: Az egyikben éppen homokvár épült, a másikban tengeri csata dúlt, a harmadikban hullott a hó.
1: Nem értem, morfondírozott Sublót hercegnő. A fiókokban minden rendben, minden úgy van, mint máskor. Honnan jön hát mégis ez a szuszogás?
2: Nézte elől, nézte hátul, nézte fölül, nézte alul, még a lábát is megemelte, de nem talált semmit. Aztán, ahogy visszabillent...
1: Ez szúr! Azonnal gyere elő, te szúrós!
2: Hát, egy... Töskésre gömbölyödött sündisznó kölyök gurult elő Sublót hercegnő lába alól. Szuszogva, pöfögve kiegyenesedett, és harciasan felnézett a hercegnőre.
1: Hát te voltál az! Te szuszogtál, te pöfögtél! Ne félj tőlem! Hogy kerültél ide, a parkettás nagy szobába, hiszen neked az erdő mélyén a helyed?
2: Sublót hercegnő kinyitotta a 13. fiókját, a zöldet. Zöldlombú fák susogtak benne. A fák alatt patak csobogott, s a jó tavalyi avaron érett vadcseresznye gurult.
1: Itt lesz az otthonod, kicsi sűn.
2: A sűn nem válaszolt semmit. Nem is szusszantott, nem is pöffentett, csak elvackolta magát az avarban, és fáradtan elaludt.
1: Sublót hercegnő óvatosan betolta a 13. fiókot, a zöldet, és kihúzta a 6., a sárgát. Éppen akkor futott ki az állomásról a boldog gőzmozdony, tudta már az úti célt.
2: Sublót hercegnő betolta a 6. fiókot, a sárgát, és kihúzta a 9-et, a pirosat. Csörgött, fújtatott, pufogott odabent a kukásautó. A 2 kukás, Jani meg a fecó úgy rakta a kukás edényeket, mint a gép. Be akarták hozni az elvesztegetett időt.
1: Sublót hercegnő becsukta a 9. fiókot, a pirosat, és kinyitotta a 12-et, a kéket. Úgy hortyogott a csíkos dunna alatt az éjjeli őrbácsi, hogy csak úgy csörömpöltek körülötte a csavarok, meg a csavarhúzók.
2: Utoljára a 2 fiókot is betolt a Sublót hercegnő. Megnyugodva végig simított mind a 13 fiókján, s mivel nappal volt, és nappal ő szunyókálni szokott, békésen elszunnyadt.
1: Ha látni szeretnétek, keressétek meg őt kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában.
2: De halkan menjetek, nehogy felébresszétek.
1: Így volt.
2: Nem így volt?
1: Égből pottyant mese volt.
3: Tudjátok, hogy mi az a sublót? Egy kis fiókos szekrény, bizonyám. Fogadni mernék, hogy nektek is van otthon ilyenetek.
4: Na hát, akkor én biztosan nem férnék bele egy ilyen sublótba, de kettőbe se.
3: Kész szerencse, hogy azért a gőzmozdonyra felfértél, na de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát miután rájöttünk, hogy a következő úti cél Tihany lesz...
4: Igen, jól hallottátok? A megfejtés a tihanyi víz...
3: Mellettem pedig a mesevárosi csodameseládik a vízhangja hallható éppen. Szóval, miután megfejtettük a következő állomásunk helyszínét, meg is beszéltük, hogy másnap az első mesevárosi gőzmozdonnyal nekivágunk az újabb kalandunknak. Falkó és Panna nagyon izgatott volt, annyira, hogy alig tudtak elaludni. Panka távcsövet csomagolt, Falkó nagyítót, hát, ha pont erre lesz szükségünk a nyomozáshoz.
4: Én az egyetlen, a megismételhetetlen, a hős csodameseládika, a pocakomban levő legszebb mesékkel ringattam őket álomba.
3: Ezzel nem tudok vitatkozni, így volt. Másnap reggel a madárkáink ébresztettek minket időben, nem úgy, mint a múltkor, amikor a világ távoli pontjára mentek a csodás leveleitekért. Kipattantunk az ágyból. Vakkancs első dolga persze az volt, hogy kiszaladjon a tornácsra, megnézni, hogy érkezett-e új levél. És mit gondoltok, érkezett?
4: Igen, a csukimukik nem hagytak minket cserben, ezen a héten sem.
3: De nem ám, szebbnél szebb leveleket küldtetek. Nézzük csak, kedves István bácsi, Fanni vagyok Debrecenből, 7 éves, a kedvenc helyem a nagymamám kertje. Van benne egy hatalmas cseresznyefa, amelynek az ágaira apa kötött egy hintát. Sokszor ott hallgatom a meséiteket. Kedvencem Süsü, mert mindig kedves. Puszi, Fanni! Jaj, Fanni, egy hinta a cseresznyefán. Az bizony csukisztikusan hangzik. Én is szívesen üldögélnék ott egy jó könyvvel.
4: És persze velem!
3: Veled is, persze. Természetesen. Na de térjünk vissza a rejtéhez. Korán útra keltünk. A Balatonhoz vezető úton azon gondolkodtunk, vajon mi várhat ránk. Panka végig csak azt kérdezte, hogy vajon biztosan megtaláljuk-e ott a következő nyomot. Egyszer csak megláttuk a vonat ablakából a Balatont, és tudtuk, hogy hamarosan megérkezünk. A víz már messziről csillogott. Érdekes, hogy mindig más színű, hol kék, hol zöld, néha még szürkének is látszik. A lehúzott ablakon keresztül pedig éreztük a nyár illatát. A vonat lassan gurult be az állomásra, néztük, ahogyan az állomásfőnök a zöld táblájával beenged minket a balatonfüredi állomásra. Egyesével szálltunk le a vonatról. Terka mamát Palkó segítette le.
4: Én meg ott vigyorogtam a hónajed alatt.
3: Miután leszálltunk a vonatról, ki kellett találnunk, hogy hogyan is jutunk el a Visszhanghoz. Sokáig nem kellett gondolkoznunk, mert oldalra néztünk, és megláttunk egy feliratot, kerékpár kölcsönző. Egymásra néztünk, és gyors léptekkel oda is mentünk a kölcsönzőhöz. Fontos volt, hogy az én biciklimen legyen elől is és hátul is kosár. Ugye tudjátok, hogy miért?
4: Persze, vakkancsot egy kicsit noszogatni kellett, de végül én utaztam az első kosárban természetesen.
3: Az én kerékpárom kék színű volt, Terkái sárga, Palkói zöld, Pankának pedig pont olyan, mint a következő mesében.
5: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
6: Szerbusztok, gyerekek! Nyerges Attila vagyok, és ma én mesélek nektek. Mester Györgyi, a piros bicikli. A piros bicikli a falnak támaszkodva áldogált. Várta gazdáját, a kisiskolás Gergőt, hogy minél előbb útra kelhessenek, és a szokásos délutáni kerékpáros túrájokat megkezdjék. A bicikli unatkozott. Június eleje volt, ugyan nem tudta, de érezte, nem sokára véget ér a tanítás, kezdődik a nyári iskolai szünet. Ennek a gondolata örömmel töltötte el, hiszen akkor egyre több időt tölthet a gazdájával, és hosszabban lehetnek úton. A nyár elejé szokatlanul nagy hőség elbágyasztotta. Jobban neki kellett támaszkodnia a ház falának, nehogy eldőljön. A biztos támaszték ellenére egyszer csak megszédült. A nagy melegtől lehetett. Ekkor, kicsit már homályosan, azt látta, nyílik a nagykapu, és betolat az udvarra egy autó. A társasházi szomszédjuk volt Dezső bácsi. Az öreg úr leállította az autót, kiszállt, majd sebes léptekkel eltűnt a lépcsőház irányába. Még nem volt olyan öreg, hogy feledékeny legyen, de ez esetben mégis valami hasonló történhetett, mivel talán a nagy meleg hatására a nagykaput nem csukta be. A nyitva álló bejárat a kis bicikliben a szabadság lehetőségének érzetét keltette. Egyelőre azonban csak vágyakozva bámészkodott kifelé az utcára. Ekkor váratlanul 2-3 kerékpárt látott elsuhadni a kapujuk előtt. A bringák nagyon gyorsak mentek, szinte repültek. Látta őket egy pillanatra, majd a következő percben hús, már ott sem voltak. Csak meregette a szemét, amikor újabb kerékpárok tűntek fel a kapu előtt, s tovább is száguldottak az úttesten. Hát ennek felesett tréfa, gondolta a kis bicikli. Ez olyan, mintha versenyeznének egymással, ki ér előbb a célba. Ebbe a versengésbe akár én is beszállhatnék. Én is vagyok olyan gyors, mint akármelyik másik kerékpár. Gergő mindig jól karban tart. Ha bármi meghibásodás jelentkezik, azonnal kijavítatja, általában apukával. A lényeg az, hogy én is nagy dolgokra vagyok képes, erősítette meg magában az elhatározást a kis kétkerekű. Aztán gondolt egy nagyot és merészet, és elszántan kigördült a kapun túlra. Az úttesten csak gurult, gurult, egyre fokozódó gyorsasággal, míg nem utolérte a korábban látott kerékpárokat. Egy alkalommal azonban hátranézve észrevette, további kerékpárok tűntek föl mögötte, mintha őt üldözték volna. Egyből nagyobb sebességre kapcsolt, nehogy utolérjék. Ahogy távolodott az otthontól, fokról fogra bátrabb lett. Már egy hihetetlen cél lebegett a szeme előtt, meg kell nyerni ezt a gyorsasági versenyt. Meg kell mutatni ország világ előtt, hogy habár ő csak egy kicsi kerékpár, mégis nagy dolgokra képes. És lásd csodát! Váratlanul egy meredek lejtő alján emberek sokaságát pillantotta meg az út két oldalán. Tulajdonképpen nem ért rá nézelődni, mert közben belefutott egy piros szallagba, és ketté szakította azt. Úgy tűnik célba ért, ráadásul elsőként. A tömeg megijjenezte, ami őt nem kis büszkeséggel töltötte el. Ha ez Gergő megtudja, gondolta, biztosan megdicsér majd. Amikor feleszmélt, a fal mellett találta magát a földön. pedig nem szokott eldőlni, hiszen kis gazdája mindig biztonságosan állította le. Ekkor megpillantotta Gergőt, aki sebes léptekkel közeledett a busz megálló felől, majd egyenesen odament hozzá, talpra állította és szeretettel megsimogatta. Gyorsan megebédelek, aztán indulhatunk, mondta a kisfiú. Biztosan átforrósodtak a kerekeid, talán le is eresztettek, azért dőltél el, tette hozzá. Olyan elaléltnak látszol. Valószínűleg el is szunnyadtál. Lehet, hogy közben valami szépet álmodtál? Hamarosan visszajövök, addig is áttollak az árnyékba a diófa alá. Indulás előtt majd ellenőrzöm a kerekeidet is, mert csak akkor biztonságos kimenni a forgalomba, ha a te műszaki állapotod rendben van. Na, kicsit még álmodozhatsz, míg vissza nem jövök.
3: Mielőtt nagyobb túrára indultok, mindig ellenőrizzétek le a kerekeken a gumikat, és azt is, hogy rendesen működnek-e a fékek a kerékpárotokon. Mi is így tettünk. Panka elővette a gondosan elcsomagolt távcsövet, és kinézte az úti célt. Elől én haladtam a kék biciklimmel, utána Panka a pirossal, utána Palkó zölddel, és Terka zárta a sort az ő sárga kétkerekűjével. Bevallom őszintén, mire felértünk a domb tetejére, én már el is fáradtam, de az unokáim gondoskodtak arról, hogy a lelkesedésünk ne adjon a láb. Így hát kisebb pihenés után újult erővel mentünk oda, arra a pontra, ahonnan a saját hangunkat hallhatjuk vissza. Azt már a vonatúton megbeszéltük, hogy mely szavakat fogjuk kiabálni, mint egy jelszót, hogy egy újabb nyomot kapjunk. Sorban kiabáltuk. Csukás, mese, posta, mese, vár, István bácsi, Terka néni, Palkókó, Pankaka, kakkan, csakkan, Míg végre eljutottunk Mici néniig, ahogy elkiabáltuk magunkat és visszajött a hang, egyszer csak egy apró kulcs jelent meg előttünk.
4: Jaj, még most is libabőrös vagyok, olyan izgalmas volt.
3: Bizony az volt. Felkaptuk a kulcsot, láttuk, hogy nem egy hétköznapi darab. Egy régi ezüst kulcsot képzeljetek el, virág mintával a tetején. Palkó vette észre, hogy rá van gravírozva egy jel is, meg is jegyezte, hogy milyen jó, hogy elpakolta a nagyítót. Tényleg nagyon okos ötlet volt. A kulcson két torony volt látható. Most már csak az volt a kérdés, hogy merre induljunk, hogy megleljük.
4: Volt azért ott több kérdés is.
3: Jó, jó, ládikám, de szépen sorban haladunk. Jaj, majdnem el is felejtettem. Képzeljétek el, ahogy ott ácsorogtunk és tanakodtunk, ránéztem az én drága kiskutyámra, eszembe jutott, hogy Vakkancs éppen ma 5 éves.
4: Már 5 éves?
3: Bizony, 5 éve teszi még boldogabbá az életünket.
4: Hát még én milyen boldogságot hoztam az életetekbe az érkezésemmel, ugye?
3: Mindketten bearanyozzátok az életünket. Emlékeztek még, hogy hogyan került hozzánk Vakkancs?
4: István bácsi, hogyan is emlékezhetnének, amikor még nem is hallották teljes egészében Vakkancs történetét?
3: Hogy nem hallották még? Az én csukimukikáim?
4: Nem, mert őriztem, hogy a születésnapján hallhassák. Ez az én meglepetésem.
3: És szeretnétek hallani Vakkancs meséjét, csukimukikáim? No hát, akkor közkívánatra doppergést kérek szépen. Hallgassuk meg az én drága kiskutyám történetét. Utána pedig elmesélem, hogy hogyan bukkantunk rá a két toronyra, ahol újabb meglepetések vártak ránk.
5: A meseposta nyitva áll. Vajon István bácsi mit csinál? Lehet, hogy épp a te leveled olvassa? Itt a csukás meseposta. Tudod, jókedv borítékolva.
7: Gévai Csilla, Vakkancs meséje. egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodálatos farm, ahol tacskókat tenyésztettek. Több kutyacsalád élt itt, köztük Virsliék is. A tacskó család apukáját Virsli Vilmosnak, az anyukáját pedig Virsliné Vilmának hívták. Egy gyönyörű tavaszi napon Vilma 7 csodálatos kis tacskókölyöknek adott életet. A farm gazdája, a kutyák büszke tenyésztője nagy izgalommal nézte a kicsinyek színét, lábuk formásságát, testük hengerességét. Amikor aztán meggyőződött róla, hogy mind a heten egészségesek és csodálatosak, rögtön gratulált a szülőknek.
8: Tökéletes kutyakölykök, minden elismerésem!
7: Majd elégedetten visszament a házához, és felhívta az összes ebtenyésztő barátját, hogy eldicsekedhessen a szerencséjével. Gondolom, nagyon érdekel benneteket, hogy hogyan nevezték el a szüleik a kis tacskókat. Virsliék mind a 7 gyermeküknek V betűvel kezdődő nevet adtak. Így lett Vitéz, Vahúr, Vadász, Vilma, Viola, Virág és a legkisebb Vakkancs. Hogy miért kapta Vakkancs pont ezt a nevet? Mert amikor már az összes V betűs név elfogyni látszott, ez a pindúr tacskó meglátta a ház felé közeledő postást, és örömében felvakkantott. Ezekre az újszülött kutyusokra a gazdájuk annyira büszke volt, hogy be is nevezte őket egy kölyök tacskó szépségversenyre. Ott meg aztán fenekestül felfordult minden. Na de minden csak sorjában. Mielőtt elmesélném nektek, mi történt a versenyen, mindenképpen szeretnék pár igen fontos dolgot elárulni Vakkancsról. Róla ugyanis hamar kiderült, hogy nem szereti illegetni és billegetni magát mindenféle zsűri előtt. Sokkal jobban vonzotta a munka. Főleg a postást várta mindig a kerítésnél, és közben arról álmodozott, hogy egyszer talán ő is postás kutya lehet majd. Ugyanis nagyon szerette hallgatni édesanyja meséit a bátor Bernáthegyi kutyákról, akik életeket mentenek havas hegyek veszélyes útjain, vagy azokról a mentő kutyusokról, akik strandokon figyelik a fürdőzőket, hogy kimenthessék őket, ha bajba kerülnek. Néhány hét múlva aztán elérkezett a szépségverseny napja. A testvérek közül 6 meg is volt győződve arról, hogy ő nyeri a versenyt. Vitéz állította, hogy ő lesz a legdélcegebb. Vahúr, hogy ő lesz a legizmosabb. Vadász, hogy ő lesz a legcsinosabb. Vilma, hogy ő lesz a legszebb. Virág, hogy ő lesz a legcsinosabb. A kis Vakkancs nem mondott semmit. Ő meg volt győződve arról, hogy semmi értelme elvinni őt erre a butaságra. Ő a szíve szerint a postást lesve otthon maradt volna. Csak hogy az igazat megvalva, az összes testvér közül épp Vakkancsnak volt a legpeckesebb járása, legkülönlegesebb fejtartása és legcsillogóbb szőre. Így nem is volt akkora meglepetés, amikor a verseny végén őt szólították, hogy vegye át gazdájával együtt a legszebb tacskókölyöknek járó első díjat. Mindenki tapsolt, csaholt, éjjenzett. Vakkancs pedig a gazdája öléből megilletődve nézte a sok lelkes embert meg kutyust, és arra gondolt, hogy talán ez a hírnév segítségére lesz majd abban, hogy minél gyorsabban munkába állhasson, segítő kutyaként az emberek világában. A díjátadó után több vevő is érdeklődni kezdett a győztes tacskó iránt, köztük egy elegáns úriember is, aki azon melegében egy igen magas összeget kínált érte. Azonban a gazda egyet sem akart eladni a 7 kölyök közül, mert tudta jól, hogy azt Vakkancs szülei sohasem bocsátanák meg neki. Sajnos nem mindenki ért a szép szóból, ugyanis egy óvatlan pillanatban ez az úriember egyszerűen kikapta Vakkancsot a testvérei közül az utazódobozból, bedobta az autójának hátsó ülésére, majd gázt adott, és elhajtott a verseny színhelyéről. Szegény Vakkancs. Most aztán tényleg nagy bajba került. Tudta, hogy itt hiába ugat, senki sem fog a segítségére sietni. De ha azt hinnétek, hogy biztosan elkezdett reszketni és nyűszíteni félelmében, hát bizony nagyot tévedtek. Pont fordítva. hihetetlen bátorságot érzett magában. Ugyanis eszébe jutottak azok az izgalmas és tanulságos történetek, amelyeket anyukája mesélt neki és testvéreinek lefekvés előtt mindenféle híres ebekről. Emlékezett arra, ahogy Pörgős, a híres rendőrkutya, amikor a rablók elrabolták, végig csendben maradt, és csak azt a pillanatot várta, amikor az elrablók nem figyeltek oda, és gyorsan meglógott. Így aztán Vakkancs végig azt leste, hogy ez az elegáns úr mikor figyel, és mikor nem. Amikor aztán az autó megállt, és résnyire kinyílt az ajtó, ügyesen kiugrott onnan. Szétnézett, egy pillanatra megbújt az autó alatt, majd berohant a benzinkút melletti napraforgósba. Végre ismét szabad volt. Átfutott az óriási napraforgó mezőn, és egy akácoson is. Aztán talált egy földutat, ami pedig, ha hiszitek, ha nem, éppen abba a városkába vezette, ahol István bácsi, a mesepostás élt. Éjszaka volt már, mire a kis Vakkancs megpillantotta a városka fényeit. Apró lábacskáinak minden erejét összeszedve eljutott egy nagy kapuig, ami mellett talált egy vízzel teli kutyatálat. Azt gondolta magában, hogy ha van itt kutyatál, akkor a kapu mögött biztosan olyan emberek lakhatnak, akik szeretik az állatokat. Így aztán a tál mellett össze is gömbölyödött, és álomra hajtotta a fejét. Hajnalban egy nagy dándog dugta ki a fejét a kapun, ő volt ugyanis a városka faiskolájának az őrkutyája. Amikor meglátta a szundikáló kis tacskót, rögtön megesett a szíve szegénykén. Kaktusz, mivel így hívták ezt az óriás dándogot, nem csak remek őrkutya volt, hanem kitűnő helyzetfelismerő is. Pontosan tudta, hogy aki most ezen a kis elcsatangolt kutyuskán segíthet, az csak is István bácsi, a városka köztiszteletben álló postása lehet. Pár perc múlva meg is szólalt a postás bicikli csengője, mert szerencsére István bácsi gyakran hozott leveleket és csomagokat a faiskolának. Amikor Vakkancs meglátta a postást, nagyot dobbant a szíve. Tudta jól, hogy neki csak is ennél a postásnál van a helye, hiszen ő postás kutyának született. István bácsi közben lepattant a bicikliről, kezébe kapta a kölyköt, majd csodálkozva így szólt. Ó, nézd már, ezt a kis falatka kutyát meg Miszél hozta ide. Erre Vakkancs elkezdte mesélni István bácsinak, hogy milyen viszontagságokon keresztül jutott ide a városba. Ami körülbelül eképpen hangzott. Erre István bácsi jó nagyot kacagott. Ho-ho, na nézd a kis ugató művészt, hogy micsoda mesélőkéje van. Én kutyust még ennyit nem hallottam ugatni. Legyen hát a neve Vakkancs. Pedig akkor még fogalma sem volt, hogy Vakkancsot tényleg Vakkancsnak hívják. István bácsi aztán az egész várost körbe biciklizte, hogy megtalálja a kis tacskó gazdáját. De nem járt sikerrel. A postás titkon nagyon bízott benne, hogy senki sem fog egyszer csak jelentkezni Vakkancsért, mert nagyon megszerette ezt a lelkes és vidám négy lábút. Régóta szeretett volna már kutyát, de hogy pont ilyen postás munkára tökéletes kis tacskót vet elé a sors, azt sose hitte volna. A szíve mélyén pontosan érezte, hogy Vakkancs és ő teljesen egymáshoz illenek. Vakkancs a várakozás napjait István bácsiék házában töltötte. Bárki, aki meglátogatta a postás családot, teljesen oda volt ezért a kis kutyáért. Volt, aki csodálatos fénylő szőrét dicsérte, mások a pofikáját, és néhányan azt is kiszúrták, hogy ez a kiskutya felettébb értelmes. István bácsi felesége Terka néni lehozott a padlásról egy fonott kosarat. Abból csinált Vakkancsnak fekvőhelyet. Múltak a napok, a hetek. Vakkancsért továbbra sem jelentkezett senki. István bácsi pedig ugyanúgy minden reggel biciklivel útnak indult, hogy kikézbesítse a leveleket és a csomagokat. Az egyik nap reggelén nagyon zuhogott az eső. István bácsi esőkabátban és gumicsizmában indult munkába. Vakkancs közben alig bírt magával, csaholt és nyűszített az ajtó előtt. Terka néni azt hitte, hogy csak ki szeretne menni a kertbe, így kiengedte a kiskutyát. Csak hogy Vakkancs, mint egy kis akrobata, felugrott a kertkapura, lenyomta a kilincset, és István bácsi után szaladt, mert mindenképpen segíteni akart a kikézbesítésben. Képzeljétek, Vakkancs aznap segített először István bácsinak az újságok kihordásában. A szakadó eső ellenére igazán gyorsan végeztek az aznapi feladatokkal. Terka néni csodálkozott is, hogy ez a kis kutya honnan tudta, hogy mit hogyan kell csinálnia. Teltek a hetek és a hónapok, Vakkancsból pedig vérbeli postás kutya lett. Ha kellett, futott István bácsi biciklije mellett, és a szájában vitte az újságokat. Ha kellett, őrizte a csomagokat, de az is megesett, hogy ő osztotta ki a leveleket a postagalamboknak. Egyik este István bácsi úgy döntött, hogy még olvas egy kicsit alvás előtt. Ahogy leült a karosszékébe, Vakkancs már ott sündörgött a lába mellett. Egyszer csak István bácsi felkiáltott. Nézd csak, Vakkancs, milyen aranyos tacskó család! Kutya szépségverseny nyertesek. Na, ilyet, hogy mik vannak? Azzal Vakkancs felé fordította az újságot. Az pedig, ahogy meglátta a képet, ugrándozni kezdett, és azon nyomban elkezdte húzni István bácsit az ajtó felé. István bácsi behívta Terkát is a szobába, mert nem értette, mi lelte egyszeriben a kutyuskájukat. Ekkor Terka is rápillantott a fényképre, és felkiáltott. De hiszen ez csak is Vakkancs családja lehet. Nézd csak meg a fülüket! Mindnek egy szív alakú folt van a jobb fülén, ugyanúgy, mint Vakkancsnak. Ez nem lehet véletlen. István bácsi nem győzte dicsérni a feleségét. Az újságban a kép alatt megtalálták a farm címét is. Sőt, István bácsinak másnap reggel sikerült beszélnie is a farm tulajdonosával. Még aznap elutaztak a farmra, Vakkancsal együtt. Virsli Vilmos és Virsli Vilma már a kerítésnél várták az ő csodálatos, világot látott gyermeküket, aki csodák csodájára megkerült. Sokan nem tudják, de a tacskók igenis tudnak örömtáncot járni. Vakkancs és a családja egész délelőtt csak ugráltak, kergetőztek és örömtáncot jártak. Annyira örültek annak, hogy végre megint láthatják egymást. István bácsi pedig megkérdezte a farm tulajdonosától, hogy megtarthatja-e Vakkancsot. Ő erre annyit mondott, hogy ezt Vakkancs dönti el. Ha 10 percen belül Vakkancs visszafut a postáshoz, akkor bizony már ő a gazdája. Vakkancs pedig 2 percen belül István bácsiékhoz szaladt. Délután aztán az egész Virsli család felsorakozott. Apa, anya és a gyerekek. Így búcsúztatták Vakkancsot, akire nagyon büszkék voltak, hiszen neki olyan hivatása lett, amiről álmodott. Aztán mielőtt végleg elbúcsúztak volna, Vakkancs megígérte, hogy gyakran ír majd nekik képeslapot kutyakaparással, hiszen annál nagyobb boldogságot, hogy postás érkezik a házhoz, úgysem kívánhat senki.
3: Szóval ő a mi Vakkancsunk, aki azóta is minden hónapban küld egy képeslapot a családjának. És természetesen azóta is rendíthetetlenül hordja a ti leveleiteket az én kezembe. Most éppen Szilágyi Misa írását. Na nézzük csak. Szia István bácsi, én Misa vagyok, nagyon szeretem a Csukás mesepostát, minden héten hallgatom. Lerajzoltam csoda meseládikát, hogy örüljön. Puszi, Misa.
4: Jaj, ott vagyok, egyszerűen csukisztikus vagyok.
3: Köszönjük szépen, Misa. Tényleg igazán jól sikerült rajzlet. Ez is megy a gyűjteményünkbe. Marci is írt nekünk a mesepostába. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Marci vagyok Szombathelyről. A kedvenc helyem a patakpart. Köveket gyűjtök, és kis gátakat építek belőle. Kedvenc mesém, Pompom. Anyával minden este olvasunk belőle egy fejezetet. Szeretlek benneteket, Marci. Már akkor is mondtam a többieknek, hogy milyen jó ötletet adott Marci. építhetnénk mi is gátakat az otthoni tó mellett. Tudjátok, a tó mentén szoktunk Mici néni házához is menni. Vakkancs meséje előtt ott tartottunk, hogy megkeressük a kulcson látható két tornyot. Elindultunk lefelé a dombon, és felültünk a két kerekünkre. Tekertünk, tekertünk, és közben jobbra-balra nézelődtünk, hogy meglássuk a tornyokat. Balra szőlőt láttunk, jobbra pedig levendula mezőt. Meg is álltunk egy pillanatra, hogy megcsodáljuk. Készítettünk egy közös fotót is, olyan lett, mint egy képeslap. Panka elővette a távcsövet, hogy megnézze, hol van az utolsó sor levendula, amikor egyszer csak felkiáltott.
4: A két torony megvan!
3: Majd Palkó kezébe nyomta a messzelátót, hogy ő is megnézhesse. Szélsebesen tekertünk a tornyok irányába, ahogy odaértünk, észrevettük, hogy egy bácsi ül az egyik padon. Olyan volt, mintha várna ránk. Mondtam is Terkának, hogy szerintem ő is részese a nyomozásnak. Vakkancs úgy szaladt előre, mintha ismerné a bácsit. De ami még ennél is meglepőbb volt, hogy a padon ülő apóka a nevén szólította a mi kiskutyánkat.
4: Nem csak őt, mire mindannyian odaértünk, mindenkit a saját nevén üdvözölt.
3: Való igaz, zavarunkban hirtelen nem is jutottunk szóhoz. Panka kérdezte meg elsőként, hogy honnan tudja a bácsi a nevünket. Erre csak egy nagyot kacagott, de nem árult el. Mire újra ránéztünk, már ott sem volt. Percekig azt gondoltuk, hogy csak káprázott a szemünk, de hát ennyien csak nem képzelhettük őt oda. Egyszer csak vakkant, szimatolni kezdett, felpattant a padra, és egy jó nagyot vakkantott. Mondtam is Terkának, hogy a mi kis kutyánk már nem csak postás kutya, hanem egy nyomkövető eb.
4: Én meg egy nyomozó csodameseládika vagyok.
3: Körbeálltuk vakkancsot, aki egy hajón állt. Na, nem szó szerint, hanem egy hajó volt belevésve a padba.
4: Mondtam is, hogy ez olyan, mint Mirmur egyik kalandjában. Meg is ígérted, hogy lejátszatom a csukimukiknak.
3: Az ígéret szép szó. Ha megtartják, úgy jó. Jöjjön a mese, utána pedig elárulom, hogy mi volt a kis hajó vitorláján.
5: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
9: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
10: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam, és borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmúr elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit bejjebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmúrt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmúr pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmúr sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmúr mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmúr pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmúr az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmúr. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmúr. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmúr belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmúr fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó. Haci! Tüsszögött nagyokat. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmúrt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
3: Nos, a mi hajunkról senki nem pottyant a vízbe, bár már azon sem lepődtem volna meg, hogyha a miénk is igazivá változik. A padba vésett hajócska vitorláján egy utcanév és egy szám volt.
4: Nyírfa utca 2!
3: Elővettük a térképünket, amely még Mici néni kertjében került hozzánk, és kimondtuk hangosan a címet. Egyszerre megjelent előttünk piros kis vonalakkal, nyilakkal az útvonal. Úgyhogy újra nyerekbe pattantunk, Panka a pirosra, Terka a sárgára, Palkó a zöldre, Vakkancs és Csodameseládika pedig velem együtt a kékre, és tekertünk, ahogyan csak bírtunk. Ahogy bekanyarodtunk a Nyírfa utcába, megláttuk az egyik kapuban azt a bácsit, aki a két torony melletti padon csörgött. Már messziről integetett nekünk, amikor odaértünk, rögtön be is tessékelt minket a kezével, de továbbra sem szólt egy szót sem. Bementünk a házba, leültünk, amikor elővett egy képet nekünk. Három gyerkőc volt rajta, két kisfiú és egy kislány. Kukoricát ettek és mosolyogtak. A kezünkbe vettük, és nem hittünk a szemünknek. Középen az a kislány pont úgy nézett ki, mint Mici néni a kiskori fotóján. Ránéztünk a bácsira, aki az egyik kisfiúra mutatott mosolyogva, megfordította a képet, amire az volt írva, hogy 1950 nyara. A három testvér. Palkó is gyorsan összerakta a képet, hogy a bácsi valószínűleg Mici néni testvére. De akkor hol lehet és ki a harmadik testvér? És mi a teendőnk az ezüst kulcsa? Ekkor a bácsi csak annyit mondott, hogy hamarosan megtudjátok, a türelem rózsát terem.
4: Én pedig erre azt mondom, hogy hallgassunk meg egy mesét, mert majdnem kipukkadok.
11: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
12: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
5: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Zeg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott faleveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
3: Drága csukimukikáim! Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is, már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Kalandunk is folytatódik Mici néni testvérével. Hétfőtől újabb részekkel a Halmeség című sorozat vár rátok a Csukás Mese Rádióban. Ella és Rozi kalandjaiban lesz csónakázás, búvárkodás, éjjeli sátrazás és sok-sok vízparti élmény. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek minél több mesét és verset. Én, István bácsi, a mesepostás itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
5: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
9: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
5: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: házat családjának. Egyszer régen mi is így jutottunk el erre a vidékre, amelyet úgy hívnak Magyarország.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokor tövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl, ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl. És már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet? Förmet rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fát, a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen! Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a baltát, a balta kivágja a fát, a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni a bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább,
és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét. Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűjét. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az ellenséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugri-bugri tapsi füleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: Tulipánból paprika, paprikából Annuska, Annuskából királylány, királylányból tulipán.
1: Tulipánból paprika, paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van, akkor leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már, jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze, majd ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, és elment a fűszfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallott a testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, voltám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kedves gyerekek! Sebestyé Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, és addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyér pusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, és estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, és elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, s abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle. Ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat. A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek bé az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kegyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön bejebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára,
elővette szépen szóló furujáját, s fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnep napot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak, a király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolá a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogattas, utcu neki bolond eszed, ami volt is mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeréről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerében vége volt a táncnak. Hallod-e te, juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úr lett még a cigányból is.
A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: o kerekkyy. Élt egyszer egy szegény halászember a világ végén, akinek annyi gyermeke volt, mint csillag az égen, csak éppen etetni nem tudta őket. Nem volt túl szerencsés ember, ritkán akadt a hálóba jó fogás. Ezzel szemben a halászember bátyja a legtehetősebb férfi volt a faluban, de neki meg gyermek nem jutott. Mikor a halász családja éhezett és átment, hogy bátyja segítse meg néhány falattal, az mindig ezt válaszolta. Adok én szívesen, de cserébe add nekem valamelyik gyermekedet. Ám a halász hallani sem akart róla, úgy szerette mindegyiket, hogy egyiket sem cserélte volna el. Történt egyszer, hogy a halász és családja már napok óta éhezett. És akkor egyik hajnalban azt mondta az asszonynak. Maris, kimegyek a folyóhoz, és én addig vissza nem jövök, míg tele nem lesz a hálom finom falattal. Így is történt. Ott üldögélt egész álló nap a folyóparton, de a szerencse újra elkerülte, és még csak egy aprócska hal se akadt a hálóba. Hogy fogok így az asztalra vacsorát tenni, esett kétségbe. Szomorúan kiemelte a hálót a vízből, de épp hogy csak elbírta, ugyanis egy óriási kő volt az alján. Egy igazi, szép kerekkő. Feldühödött a halász, és egy mozdulattal visszadobta a hálót a kővel együtt. Ám amikor újból kihúzta volna, ki tudja hogyan, a kerekkő ismét a hálójába került. Na most már megfogta két kézzel, és amilyen messzire csak tudta, elhajította. És lássatok csodát, mikor a hálóját újra kihúzta a vízből, a kő benne volt. Látta, hogy ettől nem fog tudni könnyen megszabadulni, hát fogta, s hazavitte magával. Gyermekei boldogan üdvözölték, mikor hazaért, ő pedig odaadta nekik a követ, hadd játszanak vele. S a gyerekek úgy örültek neki, hogy le sem tudták tenni. Lassan beesteledett. A halász meg a felesége lepihentek, de a gyermekek még mindig a szoba közepén játszottak a kerekkővel. És ahogy ide-oda gurították, egyre fényesebb és fényesebb lett. Hanem a halász megunta a rikoltozást, és mikor megfordult, hogy rájuk pirítson, a szemét sem bírta nyitva tartani a kő ragyogásától. Hát ez meg miféle drága kő, kiáltott fel. Erre már az asszony is felébredt. Ez megér vagy 100 pengőt. S gyorsan megegyeztek, hogy reggel elviszi a feleség a királyhoz, hát ha megveszi tőlük jó pénzért. Másnap már ott is állt a király előtt a feleség, kezében a ragyogó kővel.
1: És mégis, honnan van ez a kő?
0: Kérdezte a király. Az uram találta a folyóban.
1: Igazi különlegesség. Adok érte egy zsák aranyat.
0: Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Egy zsák arany, hiszen még gondolatban sem látott annyit.
1: No, jól van, legyen 2 zsák, vágta rá a király.
0: Ám az asszony továbbra is csak ott állt némán, s a király azt hitte, továbbra sem elég a jutalom, hát megemelte.
1: Rendben, adok érte kereken 3 zsák aranyat.
0: Az asszony szája a füléig ért, s végre bólintott egyet, így megegyeztek. A király pedig adott neki lovat, szekeret, hogy elbírja mind az aranyat, amit a drága kőért kapott cserébe. Volt nagy boldogság otthon. Végre jutott étel az asztalra, s nem is akármilyen, hanem eztán, vacsora után a halásznak új ötlete támadt. Mérjük meg, mégis hány véka arany ez? el is küldték még aznap az egyik fiúkat, kérjen a halász bátyjától egy vékát.
1: Mégis, minek az nektek? Nevetett gúnyosan a bátyja.
2: Pénzt kell mérni.
1: Pénzt? No persze, hitetlenkedett. Vigy csak, aztán majd megnézem én is.
0: Mikor odaért, a szája is tátva maradt a csodálkozástól, hisz még életében nem látott ennyi aranyat.
1: Honnan van ez a sok pénz? Kérdezte nyájasan.
0: És akkor a halász azt gondolta. No, most móresre tanítalak.
1: Hát bizony, a király adta a 3 gírhes macskánkért, felelte.
0: Elárasztották a palotát az egerek. Én meggondoltam, elviszem ajándékba, hát ha segítségükre lesznek.
1: Mikor ezt a kabzsi báty meghallotta, már szaladt is haza, hogy elújságolja a feleségének.
0: Gyűjtsük össze a macskákat a faluban, s gondolj csak bele, mennyi aranyat kapunk majd.
1: Addig keresték ketten a macskákat, míg elő nem került egy egész szekérre való.
0: Mindjárt vitték is a palotába.
1: Alig bírták becipelni a macskákkal teli zsákokat, úgy izektek mozogtak.
3: Uram királyom, nézze, mennyi macskát hoztam. Azt hallottam, jól jön itt a palotában.
1: Azzal szélnek eresztette mindet, a macskák pedig egy szempillantás alatt uralmuk alá vonták a kastélyt. Ott voltak mindenütt, az asztalon, a széken, de még a csilláron is lógtak.
0: A palota népe közben meg sikoltozott a rémülettől, össze-vissza szaladgáltak, s közben a király kiadta a parancsot.
1: Fogjátok el ezt a gazfickót!
0: A halász bátyja pedig futott, ahogy a lába bírta. Talán azóta is menekül.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zsipsup, kenderzsup, ha megázik, kidobjuk. Zsupsz. Zsipsup, kenderzsup, ha megázik, kidobjuk. Zsupsz.
2: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagy úrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve. Nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfán nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félváról vetette oda neki a kérdést.
3: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
2: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
3: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
2: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott-e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
3: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
2: János pedig már felelte is.
3: Éppen itt, ahol állok.
4: Ha nem hiszed, uram, miért utána?
2: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
3: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
2: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
4: Az égvilágon semmi se, uram.
3: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához.
4: Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette.
2: Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal.
4: Jutott ott hely mindenkinek.
3: Ülj mellém, szolgám,
2: invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt.
3: Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
4: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
3: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal.
2: Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
4: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
3: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, és attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magán stranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, farkcsóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak, a víz

0: de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba, akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy, sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen piciukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyár adta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt egészen biztosan ismeritek, úgyhogy nyugodtan, bátran, hangosan énekeljétek vele.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karikacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincám pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kígyó király és az éjszaka egyessége. Hajdanán, míg az emberi emlékezet előtt, képzeljétek el, hogy eltűnt az éjszaka, ami elválasztotta volna egymástól a napokat. Mindig világos volt, s a nap szüntelenül ragyogott az égen. Ha az állatok és az emberek egy kis sötétségre, vagy aludni vágytak, bizony el kellett bújniuk valahova. De még akkor sem hagyta nyugton őket a nap, hisz sugarai olyan erősek voltak, hogy állandó forróság uralkodott a földön. Egy nap az indiánok megelégelték a szüntelen világosságot és a tikkasztó hőséget, összeültek hát a falu bölcsei, hogy megfejtsék, hova tűnt az éjszaka. Órákig vitatkoztak, míg végül arra jutottak, hogy az éjszaka a kígyónál pulykálhat, mivel ő az egyetlen, akinek még nem hagyta el a száját panasz. Élvezi a forró napsütést, és az álmosság is messze elkerüli. Kiválasztották maguk közül a legbátrabbik indiánt, Mudurukot, és elküldték a kígyó király barlangjához, a dzsungel mélyére. Mikor odaért a fiú, hangosan bekiabált. Gyere ki, kígyó király! Beszédem van veled!
1: Hogy merészelsz így rám törni?
0: Sziszegte a kígyó a barlangból.
2: Azért jöttem, hogy engedd szabadon az éjszakát. Szükségünk van rá, már elviselhetetlen ez a forróság.
1: És mit adsz cserébe érte?
0: Alkudozott a kígyó.
2: Odaadom a fegyvereimet, az íjat és a nyilat,
0: válaszolta a fiú, és elővette őket.
1: Mégis mit kezdjek ezekkel, hisz kezem sincs, hogy megfogjam.
0: Azzal a kígyó nevetve visszahúzott a birodalmába. Hazaindult a szomorú indián, s a faluban a törzs újra összeült, hogy megvitassák, mivel ajándékozzák meg a kígyó királyt. Úgy döntöttek, egy csörgő igazán fenséges lenne, hisz eddig egy állat sem büszkélkedhetett vele. Az asszonyok mindjárt neki is láttak az ajándék elkészítésének, a legszebb csörgő lett, amit emberi kéz alkothatott. A hangját még a madarak is megirigyelték. Muduruk el is vitte büszkén a kígyó királyhoz, ám az csak a száját húzta az ajándék láttán.
1: Csörgő, minek az nekem? Egyáltalán hova tegyem? Megfogni sem tudom.
0: És akkor Muduruknak eszébe jutott, hogy a kígyó farkára kéne kötni. De az éppen csak elbírta a csörgőt, alig tudta mozgatni.
1: Nem erre vágytam, de hogy ne tűnjek hálátlannak, a rövid éjszakát odaadom,
0: mondta a kígyó, majd barlangjából kihozott egy zsákot, és odaadta a fiúnak.
2: És ha nekünk túl kevés a rövid éjszaka, akkor a hosszúért mit adjunk? Kérdezte az indián.
1: Talán egy korzsó méreg megteszi,
0: mondta a kígyó, és eltűnt a dzsungelben. Muduruk elvitte a falujába a zsákot, és amikor kinyitották, kiszállt belőle a sötétség, és feketére festette az eget. És akkor az állatok és az emberek egyszerre mind összeestek, és mély álomba merültek.
2: De a rövid éjszaka nem tartott sokáig, épp hogy csak egy óra telt el, s a nap újra az égen ragyogott. Így hát az indiánoknak nem maradt más választásuk, mérget kellett gyűjteniük. Összeszedték az összes méregbékát, amit találtak, és mikor egy korsó tele lett a mérgükkel, elküldték Mudurukot a kígyó királyhoz. Ő pedig már a barlang előtt várta, most egy kétszer akkora zsák.
1: Már vártalak. Ebben a zsákban van a hosszú éjszaka,
0: sziszegte a kígyó, és a fiú pedig átnyújtotta neki a mérget.
2: Most már igazán elárulhatod, mire kell ez neked. Kíváncsiskodott Muduruk.
1: Néhány kígyó testvérem túl gyenge. De ha belemártjuk fokaikat a méregbe, úgy végre elég erősek lesznek. De ne aggódj, folytatta. Nem fogunk az ember ellen fordulni akkor sem, ha erősek leszünk.
2: Azzal a kígyó megköszönte a mérget, Muduruk pedig megkapta a zsákot. Már indult is volna haza a faluba, de a kígyó még utána szólt.
1: De aztán óvatosan fogd a zsákot, mert könnyen elillanhat belőle az éjszaka, s még a végén túl sok mérget adok a társaimnak.
2: S elkezdte szétosztani a kapott mérget.

A jaguár pedig nem tudott türelmesen várni, és Muduruk elé futott. Mikor meglátta az indiánt, egy nagy ugrással leterítette, fogaival elkapta a zsákot, és futott vele, ahogy csak bírt. Aztán a dzsungel mélyén kinyitotta a zsákot, az éjszaka kiszökött belőle, és egy szempillantás alatt sötétség szállt az erdőre. Ám a sötétségben a kígyók megvadultak, és annyi mérget szívtak fel, amennyit csak tudtak. Hiába próbálta megállítani őket a királyuk, mind mérges kígyóvá váltak. Az emberek és az állatok visszakapták az éjszakát, de a jaguár türelmetlensége miatt a kígyók az ember legveszélyesebb ellenségei lettek. Azóta is tőlük retteg a dzsungel.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni. Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrude elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrude-ot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a kétlábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rágcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rágcsáltam és heverésztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy más milyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövérnek nevezett a másik kétlábú. Gertrude nem kövér, neki ilyen a testalkata, mondta határozottan, mire a másik kétlábú felnevetett. Hát elég hordó teste van. Éreztem apán, hogy mérges. Nagyon nem tetszett neki, hogy így beszél rólam valaki, és már majdnem válaszolt is neki. Ám ekkor észrevette, hogy égnek álló lábakkal hempergek a fűben. Gertrúd, hát te nagyon jól érzed magad, mondta nevetve, én pedig ettől még jobban éreztem magam, mert apának végre újra jó kedve volt. A másik két lábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért oda mentem hozzá, és elkezdtem neki pucikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled. Te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el. Azért, mert annak a két lábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta. Nem érdekel a véleménye, csak nem értem, miért kell ilyen bunkón beszólni. Mit csinálna, ha őt gúnyolná ki valaki? Valószínűleg nem maradna ilyen vidám, mint te. Ekkor tudtam meg, hogy azt a furcsa szokást, amit a kétlábúak gyakran csinálnak, gúnyolódásnak nevezik. Nem értettem, hogy ez mire jó, de Lord elmagyarázta nekem, mert ő már sok ilyet látott. Azok a két lábúak szoktak gúnyolódni, kezdte mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a két lábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a két lábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó két lábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban. Meg azért is gúnyolottak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi. Beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a kétlábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki? Micsoda, kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves két lábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi, aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is. Mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckéztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő, nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrúdnak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrúdnak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szerint dombok ölelésében, sűrű erdő védelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Palaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatott a cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balaton vizet csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
0: Csukás Mese Rádió. A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukás Mese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
5: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és töröld fel szépen.
4: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
5: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
4: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
5: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt. Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
6: Miért nem?
5: Kérdezte Tádé csodálkozva. Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
6: Mi az a tengeri csata?
5: Hát, amikor két hajóhad összecsap. Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt. Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
6: Tökből?
5: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivájt tökből házat lehet készíteni.
6: De a tök nagy,
5: bökte ki végül. Ó, te kicsi csacsi, kacagott Mazsola jóságosan. Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra. Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy

0: agytök. Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt. Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót. Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához. Hogy te milyen ügyes vagy! Lelkendezett Mazsola. Hozzá még! Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolt a Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem ismerte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök. Nem baj, mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett. Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
1: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
0: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejfölle, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
1: Nem,
0: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte. Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
1: Hát, igaz,
0: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, minthogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Míg Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
2: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárga tököt?
0: Tádé Mazsolára nézett.
2: Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
1: Tádé ötlete volt,
2: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
3: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
1: Sehogyan,
2: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manocskára függesztve.
1: Mazsola mondta.
2: Mazsola szeretett volna köddé válni.
1: Én azt mondtam,
2: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
1: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondjam, hogy Tádé ötlete volt.
2: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tök főzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
1: Én is,
2: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: És akkor virágéknál ég a világ. Egy!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

herceg, de ki lehet ez a lány? A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: csak mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ki a legelébb való? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Volt a világon egy öreg ember, az egyszer kint járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagy lány lett belőle, azt mondta. Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébb való. Az öreg ember elment keresni olyan férjet, aki a legelébb való. Elment a naphoz. A napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a napúr most éppen oda van a földet megvilágítani. Este felé hazajött a napúr lovakon. Azt mondja neki az öreg ember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a nap. Én nem vagyok a legelébb való, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. Elment az öreg ember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a felhő, én nem vagyok a legelébb való, nálam előbbre való a szél, mert az engem ide, stova hajkurász. Elment az öreg a szélhez, azt mondta a szél, én nem vagyok a legelébb való, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a Mátra hegy. Én nem vagyok a legelébb való, én nálam elébb valók azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébb való. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: A Ki a legelébb való című mesét hallottátok.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Elment Péter tököt venni, elfelejtett pénzzel menni. Hogy a sültök? Ennyi s ennyi, de nem volt mit elővenni. Elmaradt a sültökvétel, étlen maradt szegény Péter.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Apu autót vett, nagyon szép Skoda. Beleülünk, megyünk ide-oda. Első utunk a piacra vezet,

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
2: Szia, Csukás Mese Rádió!
1: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
3: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
2: Oda is tanított Anna?
3: Tette fel magának a kérdést Medárd.
2: Ja, igen. Lerúgom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy gyorsan.
3: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játéka másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
2: Hát persze az ápolnájuk,
3: mondta Medárd.
2: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, vagy orvos leszek. Minél több emberem és masin tudok segíteni.
3: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
2: Nem így,
3: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.

Zebra csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik. Ha elhúzza a csíkot, menekül vagy játszik.

rossz, jó nagyra nőtt állat. Növényevő ugyan, de ha felbosszantják, támad. Naptól cserzett bőre és orrára nőtt szarva, könnyen megvédi őt, ritkán kerül bajba.

végül itt a majom, ő csak folyton játszik. Szemtelen, de ha megijed, fára ugrik, mászik. A többi állat látja, de nem akad rászólás. Az árulkodás, mint nálunk, ott is majom szokás.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnékja támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körül járta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy felszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
2: Kokorikó, híres talpas, a te neved most már hallgas!
1: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyent még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
2: Úra, pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
1: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani. Még hogy ő rút volna. Akkor a szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná, a farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy talán még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
2: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
1: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lehullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát.
2: Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban.
1: Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat eléért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, ami erről a tanyán még csak nem is álmodott.
3: Hopp-hopp, egye meg a kenyérhajat a pulyka. Nekem jó a kolbász is.
1: Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával.
2: Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák!
1: Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a hetedik utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy italvízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. Csak legalább pihenhetne egy kicsit. De valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban. Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hó borított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, s álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kis gazdája.
3: Talpas, talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves talpas!
1: Csengett egy örvendező gyerek hanga holtfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. Egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó.
3: Ogorj itt, öreg talpasom! Hol bujdokoltál egész nap?
1: Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig, míg aludt, megindult vele a jég, és hazavitte a tanyára.
3: Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer!
1: Álmába sem megy többé a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor talpassal találkozik.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
4: Képzeld!
5: Na?
4: Az előbb láttam a cicánkat Cirmit kisettenkedni a kamrából. Csupa tejföl volt a szája, nagyon igyekezett, hogy ne vegyem észre.
5: Szerintem van valami a füle mögött.
4: Mi? De hát a szája volt csupa tejföl.
5: Jaj, nem! Ez egy mondás. Azt jelenti, hogy az illetőnek valószínűleg valami szégyelnivalója van. Titkol valamit, de nem tudjuk, hogy mit.

0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

0: Enyedi György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne. Csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzá ragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, lovag ördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlóstyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlóstyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülig kormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon bokron átalvágat. Most is gurul az ebapta, ki elcsípi, felfalhatja.

Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és azt énekelték, hogy

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meleg kora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsú szavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búza szemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

o medvě. Élt egyszer a hegyek között egy ősz öreg anyó, két unokájával, Másával és Dásával. Az öreg anyó nagyon féltette a két kislányt, és nem szerette, ha az erdő közelében játszottak. Mindig azt mondogatta, bizony sok érdekes dolog van az erdőben, de éppen ugyanannyi a veszély is. Aztán egy nap nagyanyó megbetegedett, és nem volt otthon Csipkebogyó a gyógytejához. Megkérte hát Dását, menjen el az erdő szélére, és szedjen egy kosárkával. De aztán óva intette, nehogy elkódorogj, le ne térj az ösvényről, különben könnyen eltévedhetsz. Könnyen megtalálta a Csipkebogyó bokrokat, a kislány gyorsan megtöltötte a kosarat, de aztán a kíváncsiság urrá lett rajta. Csak egy kicsit körül

Nézek, mi bajom eshet, gondolta, és besétált az erdőbe. Ahogy Dása a fák között ugrándozott, észre sem vette, hogy letért az ösvényről. S mikor indult volna hazafelé, sehogy sem találta az utat. Már éppen sírásra görbült volna a szája, mikor madár csicsergésre lett figyelmes. Kedves kislány, erre gyere, majd én mutatom az utat. Dása pedig követte a madarat, s egyre beljebb és beljebb kerültek az erdőben. Aztán egyszer csak eléjük ugrott egy medve. Felkapta Dását, és futott vele át a sűrű erdőn egészen a kunyhójáig. Még szerencse, hogy megtaláltalak, éppen gazdaasszonyt kerestem, aki segít nekem, mondta a medve. Aztán körbevezette Dását a kunyhójában, majd azt mondta. Ezen túl engem szolgálsz, főzöl, ruhákat varsz, takarítasz, és mire hazaérek a vadászatból, rend és finom vacsora várjon. De a lány egész éjjel le sem hújta a szemét, úgy félt. Reggel aztán ráparancsolt a medve. Elmegyek vadászni, te meg addig főz nekem levest, szőj nekem takarót. Azzal otthagyta Dását. A lány pedig nekilátott a munkának. Ám akárhogy próbálkozott, semmi sem sikerült neki. A leves kiömlött, aztán meg elsózta, a kemencét nem tudta begyújtani, a fonalat meg kibogozni. Így hát, mikor este a medve megérkezett, a konyhában állt a füst, és a leves ehetetlen volt. Erre aztán feldühödött. Micsoda egy mihaszna lány vagy te! Ezentúl csak lakj a pincében, és válogasd a krumplit meg a répát! Üvöltötte. Eközben Mása és a nagymama égre-földre keresték Dását, de sehol nem akadtak a nyomára, mintha a föld nyelte volna el. Egy nap aztán a nagyanyó elküldte Mását bogyókat szedni, de figyelmeztette, le ne térjen az ösvényről. Ám a lányt hajtotta a kíváncsiság, és bemerészkedett a fák közé. Aztán annyira belefeledkezett a játékba, hogy egyszer csak nem találta többé a kivezető utat. Mása kétségbe esett. Hogy fogok én innen kijutni? Mondogatta magában, mikor madár csicsergés ütötte meg a fülét. Gyere, szép kislány, kövess csak engem, én majd kivezetlek, csipogta. A lány megörült a madárkának, és boldogan követte. Ám az csak egyre messzebb vitte, míg nem egy tisztáson eléjük toppant a medve. Ugyanúgy, mint Dását, felkapta és futott vele haza a kunyhójába. Még szerencse, hogy megtaláltalak, új gazdasszony kell nekem a házhoz, dörmögte. Ezen túl itt fogsz velem élni, és amíg én vadászok, te rendben tartod a házat, főzöl, mosol, tüzet raksz. Mindjárt kezdheted is. Mire hazajövök, legyen tiszta a ház, süssél nekem kenyeret, és szőj nekem takarót. Majd a medve elindult vadászni a rengetegbe. Mása körbejárta a házat, lement a pincébe, és ott a zöldségkupacok mellett megpillantotta Dását, hogy örült a viszontlátásnak a két testvér. Aztán Mása így szólt. Ne aggódj, húgom, majd én kitalálom, hogyan szabadulhatnánk el innen. Addig te csak maradj itt, és nehogy haragra gerjezd a medvét. Ezután Mása kiseperte a házat, majd finom levest főzött, kenyeret sütött, és közben puha takarót szőtt. El is készült mindennel időben, s mire hazaért a medve, tiszta ház várta, finom, gőzölgő vacsorával. Ízlett a medvének a vacsora, s miután jól belakmározott, elment aludni. Bizony tetszett neki a puha takaró is, ki sem akart alóla bújni. Másnap reggel aztán így szólt Másához. Igazán jól végezted a dolgodat, cserébe kérhetsz tőlem bármit. Mása elgondolkodott. Nem kell nekem semmi, csak a nagymamámnak szeretnék süteményt küldeni. Ha csak ennyit kérsz, ezt könnyen teljesíthetem. Mire hazaérsz a vadászatból, beleteszem egy zsákba. Neked csak el kell vinned nagyanyóhoz, és letenni a ház elé. De nehogy belenézz, vagy falatozz belőle,
Én majd felmászom a tölgyfa tetejére, és onnan foglak szemmel tartani. A medve bólintott, aztán elment vadászni. Mása pedig elkészítette a süteményt. Majd mikor kihűlt, lement a pincébe, és keresett egy nagy zsákot. Megkérte Dását, hogy bújjon el az alján. Majd ő is utána mászott, és a fejükre tette a süteményeket, hogy a medve ne fogjon gyanút. Mikor hazaért a medve, meglátta a kunyhó közepén a zsákot, tetején a süteményekkel. Azt gondolta, kész van a csomag. Hát a vállára kapta, és elindult vele a nagyanyó házához. Ahogy mendegélt a medve, útközben megéhezett, és gondolta, kivesz egy falással a zsákból. Ám amikor kinyitotta volna, Mása felkiáltott. Ejnye, bejnye, látlak ám a fa tetejéről, ne mehetsz a süteményből. A medve megijedt, gyorsan felkapta a zsákot, és loholt egészen a nagyanyó házáig. Ott letette a verandára a csomagot, és már futott is vissza az erdőbe. Csak hamar nagyanyó is megérkezett, és nem értette, hogy került az udvarára az óriási csomag. Kinyitotta, és kivett egy süteményt, majd megkóstolta. Még a szeme is könnybe lábadt az ízétől, mintha Mása sütötte volna. Akkor előbújt a zsákból a két lányka, megölelték a nagyanyjukat, majd táncra perdültek mind a hárman. A lányok pedig soha többet nem mentek az erdő közelébe.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek? Látott már maga kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok. Soha sem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ah, kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt, nicsak, milyen szép zöld pötty.
1: Csukás Meserádió. Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Meserádió.

0: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
1: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bárcsak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
2: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
1: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
3: Köszönöm. Szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
1: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
4: Miau, miau, miau. Ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
1: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
3: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
1: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
2: Váú, váú, vak, vak, vak, vak. Lássam mosolygó arcodat.
1: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
3: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
1: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
2: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
1: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt revegi.
3: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
1: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített. Mú, mú,
5: mú, mosolyt ide félre, bú.
1: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
3: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
1: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
2: Gigaga, mosolyodra várunk már.
1: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
3: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
1: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy, mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette, és felemelte.
6: Csip-csip-csip, hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom.
1: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak, forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én besém is tovább tartott volna.
7: Csukás Mese Rádió.
8: Találós kérdés.
9: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. olyankor gyorsan kinyitod, és hús, már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
7: Csukásmese Rádió.
8: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket, és képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevék

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a repülőláda. Volt egyszer egy kereskedő, aki olyan nagy vagyonra tett szert, hogy aranyból is építhetett volna magának házat. Mikor meghalt, mindene egyetlen fiára szállt, aki eltékozolta örökségét az utolsó fillérig, s nem maradt egyebe, mint egy hálóköntös és egy pár papucs. Egy jólelkű idegen mégis megsajnálta, s küldött neki egy öreg ládát, melléje pedig egy rövid üzenetet. Csomagolj be, s kattintsd az árat. A fiú rossz tréfának vélte, mihez kezdjen egy ládával, ha nincs már mit beletennie. Azért mégiscsak bepakolt mindent, és mikor kattintotta az árat, csodák csodájára a láda felemelkedett, és magával repítette tulajdonosát is. Istenem, segíts meg, kiáltotta a fiú, mikor már a fellegek felett szárnyalt. Isten meg is segítette, s szerencsésen landolt a törökök földjén. Varázsládáját elrejtette az erdőben, ő maga pedig bement a városba. A város közepén megpillantott egy égig érő palotát. Legnagyobb tornya olyan magasra nyúlt, hogy egészen ködbe vezett. Ki lakik ott a felhők között? Kérdezte az első járókelőt, aki arra tévedt. Oda van bezárva, a szultán világszép leánya, felelték. A szegény fiú visszarohant hát az erdőbe, s a ládára ülve felrepült a szultán kisasszony szobájához. Bemászott az ablakon, s meglátta az alvó lányt, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy az ifjú nem tudta megállni, hogy meg ne csókolja. Ki vagy te? Kérdezte a lány. Én vagyok a török isten. Az egekből szálltam le hozzád, hogy megkérjem a kezed, füllentette a fiú, s a szépséges lány már is mély szerelembe esett. Egyet tegyél még meg. Szombaton látogatnak meg a szüleim. Őket is varázsold el, kérlek, hogy Frigyünkre áldásuk szálljon. Azt szeretik leginkább, a mesét hallhatnak. Apám a szultán, a mulatságosat, anyám a tanulságosat kedveli, mondta a sugárzó menyasszony. Hozok hát egy mesét, amely nem csak tanít, de jó kedvre is derít, mondta büszkén a szegény fiú. Ő maga is elhitte már, hogy török isten, de milyen nagy kétségbeesés lett urrá rajta, mikor semmi sem jutott az eszébe. Mivel más ötlete nem volt, felrepült a ládával, míg meg nem pillantott egy kis házikót az erdő közepén. Leszállt annak tetejére, s a kéményen keresztül hallgatózott. Mikor eljött a szombat, nagy mellénnyel állt a szultán elé, s kezdte is a történetet. Tudják-e, hogy a tárgyak életre kelnek, ha egyedül vannak? Elmesélem, mit hallottam a minap, egy kéményen átfülelve. Egy kénes gyufa volt a leghangosabb, s a legbüszkébb. Én az erdő legöregebb fájából, egy fenyőből lettem kifaragva, és azelőtt minden reggel harmatot ittam. Folytasd, biztatták a többiek. Délelőttönként verőfényben fürdőztem, délután pedig az erdő minden madara nekem mondott mesét. Éjjelente a többi fa irigykedését hallgattam, hiszen nekik csak nyári ruhára tellett, én pedig egész évben pompáztam.
1: Nekem nem ilyen érdekes az életem, mióta eszemet tudom, csak főznek bennem, aztán kisúrolnak, hogy újra főzzenek bennem, mondta a vasfazék szerényen.
0: Hogy merészelsz a szavamba vágni? Rivalt rá a kénes gyufa. Tehát így éldegéltem, de szemet szúrtam egy favágónak, hiszen a legcsodálatosabb fa voltam az erdőben. Kidöntöttek, felaprítottak, s a családunk szétszélett a világ négy égtája között. Az én feladatom, hogy világítsak a halandóknak. Az örök tűz őrzőjeként egyértelműen én vagyok a legelőkelőbb ebben a konyhában, de még az egész házban is, dicsekedett a kénes gyufa.
1: A megszégyenült vasfazék annyira megszeppent, hogy pityeregni kezdett, s érezte, gyorsan berosdál, ha így folytatja. Hogy felvidítsa magát, dúdolni kezdett egy kedves kis dalt, amitől elszállt minden bánata. A konyha többi lakója is fütyülni kezdte a dalt, s nem sokára már együtt énekelt valamennyi.
0: Micsoda alávaló csőcselék, forrongott a gyufa.
1: Azt szerette, ha mindenki őt csodálja, de a többiek rá se hederítettek. Úgy belejöttek az éneklésbe, hogy kedvük támadt táncra perdülni. Az asztal és a székek verték lábaikkal a ritmust, a seprű faltól falig robta, a tányérok pedig össze-vissza csörömpöltek.
0: Milyen alantas lények vagytok ti! Örökzöld fából vagyok, fényességet hozok a világra. Nem halljátok? Nem is vagytok méltóak az én fenkölt társaságomra, próbálta túlharsogni a gyufa a nagy hangzavart, de hiába.
1: Egyszer csak néma csönd szállt a konyhára, mert hirtelen betoppant a szolgálólány. Körbe-körbe sandított, érezte, hogy itt nemrég még nagy fennforgás volt. Látta, hogy a szoba üres, hát dologhoz látott. Mivel már jócskán estére járt, vacsorát kellett főznie. Meg is pucolta a krumplit, s odament a vasfazékhoz, hogy bejújtson alatta. A kanalak, villák, kések, tányérok mind a szolgálólányt figyelték. Mind tudták, hogy mi következik. Csak a kénes gyufa pöffeszkedett tovább, öntelt mosollyal meghajolt a nagy produkció előtt.
0: Most megmutathatom, milyen fából faragtak, gondolta magában,
1: s fényesen kilobbant, először és utoljára. A történeten jót nevetett a szultán, felesége pedig elismerően bólogatott, hiszen megértette a mese tanulságát. Bár tudták, hogy a fiú nem török isten, ezzel nem is foglalkoztak. Megtartották a pompázatos esküvőt, s azóta is élnek, ha ugyan meg nem haltak.

0: Grammatika-titkai. A fiatal papagáj tanítványaim csőréből egyre többször hallom, hogy azt mondják, a múltkor moziba voltam, vagy voltunk a nyáron Olaszországba, ahelyett, hogy moziban és Olaszországban. Pedig nagyon egyszerű a különbség. Ha valami irányába tartunk, akkor bet használunk, például elmegyek a moziba. Ha pedig egy helyen vagyunk, akkor bent használunk. Pecsenye pirosra sültünk a nyáron Olaszországban. Na, megyek is vissza az iskolába, hogy ne várjanak rám sokat a teremben üldögélő ifjú papagáj.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani, Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, stornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a Húzat. Gyorsan, gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ígyni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a Húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a Húzat, szörnyű Húzat, kirántja a szögeket. Tóbiást a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja. Olyan, mint egy képkeret. Igen, falra szögel képkeret. Ott fúj a szél az ablakon. A szekrényt majd odatalom. Ám a Húzat, szörnyű Húzat, szétveszíti a szekrényt. Röpül az ing és a kabát, törülköző szárnyal alá, s zuhan szokni és mellény. Ebből elég, szól Tóbiás, nem fog ki rajtam a Húzat. Téglától és meszet hozat. Téglát téglára rakott, s befalaszta az ablakot. Lássuk csak, mi erősebb, ez a fal vagy a Húzat? Dudorázgat, fütyülészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a Húzat, szörnyű Húzat, edöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy dühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt a téren egy szukrászinas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult. Ki az? Ki dobál? Megbánja százszor! Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégladobáló alaknak. De ahogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a Húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap.
2: Na, mondd.
1: Borival az oviban összevesztünk azon, hogy melyikünk játszon a Lencsi babával. Mindenki azzal a babával szeret játszani, mert szép, hosszú a haja, és olyan ruhája van, mint egy hercegnőnek. Én nem akartam a másik babát, mert annak nem olyan díszes a ruhája. És képzeld, Bori azt is mondta, hogy játsszuk azt, hogy az én babám a szolgáló, az övé pedig a királylány.
2: Igen, valószínűleg nekem sem estek volna jól Bori szavai. És mi lett aztán?
1: Hát, először kiabáltunk, aztán elsírtam magam. Az óvónéni odajött, és együtt megbeszéltük, kezet is fogtam Borival.
2: Ez nagyon jó. Akkor ezek szerint elástátok a csatabárdot.
1: Az mit jelent?
2: A csatabárd egy régi fegyver volt, amit harc közben használtak. Amikor elásták, utána már nem harcoltak tovább. Szerencsére ti is kibékültetek, így véget ért a veszekedés. Azaz, ti is elástátok a csatabárdot. Persze, jelképesen.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglelhessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta, és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak, valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglelhessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket, ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mire volt a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most szálljunk fel a vonatra, és induljunk el együtt Nagykanizsa irányába. És ha már ezt megtettük, akkor énekelhetjük bátran közösen azt, hogy...

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Pósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Széles a világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rét, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szálat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak. Hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni király a koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hánytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony hely csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgája. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány! Táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa,
1: van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sugármese Rádió. Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palack tartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

och läxet välhy. Biztos ti is szeretitek nyáron a kék eget bámulni, és álmélkodni azon, milyen gyönyörű alakokat tudnak felvenni a pihe-puha fehér felhőpamacsok. De azt biztos nem tudjátok, milyen nagy a verseny közöttük. Mert a felhők is nagyon szeretnek versenyezni egymással. Komoly szabályai és hagyománya van ám a versenyzésnek, és már olyan réges-régóta megy, hogy az ember nem is emlékezhet arra, mikor kezdődött. A felhők ugyanis igazán hiúk, nagyon odafigyelnek az alakjukra, a pamacskáikra, a fehérségükre, és arra is, hogy milyen hosszan tudnak elterülni a végtelen égbolton. Megszámolni is bajos, olyan sokszor osztották már ki egymás között a díjaikat, ám az egyik verseny nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték. Ez a mese pont erről a napról szól. Tudva levő, hogy a legszebb felhők versenyén csak hófehér felhők indulhattak, mert mégiscsak ők a legszebbek. Legalábbis ezt gondolták sokáig. Minél fehérebb, minél vakítóbb valaki, annál pompásabban mutat az égen. Ezek a gyönyörű fehér pamacsok a legváltozatosabb alakot tudják felvenni. Olyan könnyedek és karcsúak, hogy bármikor lesz belőlük kígyó, sárkány, elefánt, repülő vagy vitorlás. Az egyik felhő egyszer egy egész erdőt megformált magából, de nem csak a növényeket, volt abban nyuszi, róka és számtalan énekes madár. A másik annyira gyönyörű fehér pillangóvá alakult az egyik versenyen, hogy azt azóta is emlegetik az öregek. Nem is beszélve a fiatal felhőkről, akik meseszép épületekké és városokká is szeretnek halmozódni. Ám az egyik évben a bárányfelhők mellett egy tömzsi, egérszürke felhőcske is benevezett a versenyre. Mit sem törődött a gúnyolódásokkal, csak lebegett nehézkesen, türelmesen várta a sorát. A többi felhő persze össze-össze nevetett a háta mögött, és pökhendien nyújtózkodtak, gomolyogtak, illegtek-billegtek, hogy szépségüket és könnyedségüket fitogtassák. Szépen sorban, egyessével mindenki bemutatta, hogy mivel készült a nagy felhő szépségversenyre. Az egyik újonc egy ágaskodó paripát mutatott be, ami olyan élethűre sikeredett, hogy többen hallották, ahogy nyerít. Egy régi bajnok, többszörös legszebb felhő cím birtokosa, egy anyukát és a kisgyerekét formálta meg, akiket nemrég látott a mezőn sétálni. De olyan szép volt az anyuka, és olyan bájos a kisgyerek, hogy többen még tapsolni is elfelejtettek. A harmadik mutatvány sem volt semmi. Az egyik induló olyan zubogó és élethű vízesést elevenített meg, hogy attól még a Niagara vízesésnek is a torkán akadt volna a víz. Kisvártatva a tömzsi szürke felhő került sorra. Izgult is rendesen, le ne szerepeljen. Nagyokat fújtatott, nagyon rákészült a dologra, és próbált minél karcsúbb lenni. De jaj! Fordult jobbra, fordult balra, próbált nyújtózkodni, formálódni. Valahogy sehogy sem sikerült szép formát öltenie. Ugyanolyan tömzsin és szürkén lebegett az égen, mint előtte. A többi felhő először csak csöndben vigyorgott, majd valaki felnevetett, és onnantól nem volt megállás. Pár perccel később az égbolt összes bárány felhője a szürke felhőcskén hahotázott. A szürke felhő szeretett volna felszívódni és elpárologni, annyira szégyelte magát. Ám zavarában csak egyre tömzsibb és egyre szürkébb lett. Végül hatalmas esőcseppeket hullajtva, sírva fakadt. Úgy potyogtak belőle a kövér cseppek, mintha minden bánatát bele akarná sírni a világba. Ho, te buta! Nevettek a többiek.
Hát ezért nem való nektek ez a verseny. Most nézd, mindent eláztatsz. És nevettek volna tovább, ha hirtelen nem történik valami gyönyörű. A napocska, aki eddig csendben figyelte a versenyt, gondosan az esőcseppekre irányította a sugarait, és láss csodát, megjelent az égen a legszebb szivárvány, amit csak valaha látni lehetett. Ízott benne a piros és a narancs, vakított a sárgája, ragyogott a zöld és a kék, és olyan pompázatos lilával még egy felhő sem találkozott. Nemhogy az emberek odalent, akik szájtátva bámulták a hirtelen jött esőt és szivárványt. Látjátok, milyen gyönyörű? Kérdezte a nap. Ilyenre csak ez a kis szürke felhő volt képes, úgyhogy kérjetek tőle bocsánatot, mondta bölcsen a megszeppent felhőknek, akik igyekeztek jóvá tenni hibájukat. Igen ám, de sehol sem találták a szürke pamacsot, pedig néztek jobbra, néztek balra, fel is, le is. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ám egyszer csak megszólalt egy hang. Itt vagyok. A többi felhő nagyon meresztette a szemét, és alig hitték el, amit láttak. Olyan fehér felhő lebegett előttük, hogy az még az ő szemüket is bántotta. Látjátok? Kisírtam magam, és most milyen szép fehér lettem. Körülállták, csodálták és bámulták, és bocsánatot kértek tőle, de ő azt mondta. Nem haragszom rátok, csak egyet szeretnék kérni. Ezentúl szürke felhők is indulhassanak a versenyen. Mindenki helyeselt, és azonnal megszavazták, hogy attól kezdve az esőfelhők is versenyezhessenek, hiszen ők is ugyanolyan szépek, mint a fehér bárányfelhők.

0: A titokzatos teknős béka. Élt régen Japánban a tenger partján egy halász, akit Urashima Tarónak hívtak. A halász híres volt a jólelkűségéről és a bőkezűségéről, s habár igencsak szegényesen élt, mégis amilye volt, azt mind szétosztotta. Aztán egy nap különös dologra lett figyelmes. Éppen hazafelé ballagott, amikor megpillantott néhány fiút, amint az út mellett egy körben álltak, és egymást túlharsukba kiabáltak. Közelebb ment a halász, hogy megnézze, miben sántikálnak, és akkor látta, hogy a gyerekek egy ártatlan teknős békát sanyargatnak. Az egyik egy bottal piszkálta, a másik a páncélját feszegette, a harmadik pedig homokot akart etetni vele. A halásznál senki sem szerette jobban az állatokat, és amikor meglátta, mit művelnek a gyerekek a teknős békával, rájuk pirított. Mit csináltok azzal a szegény állattal? Nem ártott az nektek.
1: Mit érdekel ez téged, apóca?
0: Gúnyolódott a legnagyobb, és folytatták tovább a teknős béka kínzását. Mikor az ember látta, hogy nem hallgatnak a szavára, kifordította a zsebét, és talált benne néhány fillért. Ide figyeljetek! Odadom ezt a kevés aprót, csak hagyjátok békén a teknőst. Erre felkapták a fiúk a fejüket, és az apróért cserébe otthagyták a teknőst Urashimának. Ő pedig visszaengedte a lakhelyére, a tengerbe. Másnap hajnalban Urashima kievezett halászni, s amint a csónakjában üldögélt, suttogást hallott. Körülnézett, de csak a nyílt vizet látta. De mégis, mintha valaki őt szólította volna. Urashima! Urashima! Aztán egyszer csak megpillantott egy teknős békát. Jó reggelt, Urashima! Azért jöttem, hogy megháláljam, hogy megmentetted az életemet. Ülj csak fel a hátamra, és elviszlek az úrnőm palotájába. Az ember először meglepődött. Még sosem látott beszélő teknőst. Gyere, ne félj tőlem, nem eszlek meg! Viccelődött a páncélos, és odaúszott a csónakhoz. Urashima pedig átmászott a teknős hátára, nagy levegőt vett, és eltűntek a vízfelszín alatt. Hosszú volt az út a palotáig, de a halász egy cseppet sem bánta, mert a színpompás halak és a korallzátonyok izgalmas világa teljesen elvarázsolta. Majd egyszer csak a tenger mélyén megpillantott egy fényesen csillogó palotát. A falak drága kövekből és igaz gyöngyökből voltak kirakva, kapuként pedig egy óriási kagyló szolgált, amit éles ollójú rákok őriztek. Mikor a rákok megpillantották a teknőst, meghajoltak. Légy üdvözölve nálunk, Urashima! Köszöntötték a halászt. Megérkeztünk. Ez a tengerek királynőjének a palotája. Magyarázta a teknős. Aztán beléptek a palotába, és a rákok mindjárt az úrnő elé kísérték Urashimát. Üdvözöllek, barátom! Köszöntötte édes hangján a tengerek királynője. A sellő olyan gyönyörű volt, hogy a halásznak még a lélegzete is elakadt. Azt hallottam, hogy a minap nagylelkűen odaadtad a kevéske pénzed azoknak a suhancoknak, azért, hogy megmentsd barátom a teknős béka életét. Szeretném viszonozni kedvességed. Így hát örömmel látlak vendégül a birodalmamban. Maradj, ameddig csak jól esik. Urashima még csak szólni sem tudott. Már is betessékelték egy másik terembe, ahol terített asztal és ízletes vacsora várta. A tányéron tengergyümölcsei, apró kagylók, köretnek pedig alga és hínár sorakoztak. Nekiláttak a vacsorának, s közben az egyik sarokban a polipokból álló zenekar kellemes dallamokat játszott, majd az ajtón beúszott egy csapat hal, és pompás táncot lejtett a vacsora vendégek előtt. Urashima olyan jól érezte magát a varázslatos tenger alatti birodalomban, hogy észre sem vette, milyen gyorsan telik az idő. Nem tudta, hogy a birodalomban egy nap 10 évnek számított, és ő már jó pár napja ott vendégeskedett. hanem egyszer ő is megunta a vízi életet, és visszavágyott a fenti világba az emberek közé. Felkereste a királynőt, hogy elbúcsúzzon. Drága úrnőm, csodálatosan éreztem magam a palotádban, de most már ideje visszatérnem a földi életemhez. Nagyon megszerettelek, de tudom, hogy neked a földi világban a helyed. Kérlek, búcsúzásképpen fogadd el tőlem ezt a ládikót. Azzal átnyújtott a halásznak egy kopottas faládikót. Ígérd meg, hogy nem nyitod ki, míg haza nem érsz. Urasima megköszönt az ajándékot, majd felült a teknős hátára, és visszaúztak a partra. Búcsút intettek egymásnak, és Urasima elindult a hazafelé vezető úton. Csodálkozva vette tudomásul, hogy még ő a víz alatti birodalomban vendégeskedett, a felszínen minden megváltozott. A házak nagyobbak és modernebbek lettek, az emberek más ruhákat hordtak, és igencsak megbámulták az ódivatú ruhákat viselő férfit. Kereste a kunyhóját, kereste a barátait, de senkit sem talált. A rengeteg változástól pedig úgy megzavarodott, hogy elfelejtette az úrnő szavait, és kinyitotta a ládikót. Egyszeriben óriási fehér füstfelhő csapott fel a ládából, és ellepte Urasimát. Néhány pillanat múlva, amikor a füst oszlani kezdett, a halász helyén ott állt a vén, ráncos, őszhajú Urasima. Bizony, a királynő az örök fiatalságot ajándékozta a jóságos halásznak, ám Urasima nem vigyázott rá eléggé, és hagyta elillanni.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én fogok nektek mesélni. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Pöttyös Pannit nem csak azért hívták Pöttyös Panninak, mert a nagymamája mindig piros pöttyös ruhába öltöztette. Ez a név akkor ragadt rá, amikor egy szép napon arra ébredt, hogy a bőre is tele van piros pöttyökkel. – Nagymama! – kiáltotta csodálkozva. – Nézd csak meg! Rajta vannak-e a pöttyök a ruhámon? – Miért? – kérdezte nagymama a fürdőszobából. – Mert azt hiszem, átugráltak rám, és nagyon rosszalkodnak.
3: – A pöttyök?
2: – Igen! – Viszketnek! Akkor már nagymama besietett a szobába, és megnézte a viszkető pöttyöket. Pannit ágyban tartotta, és elhívta a doktorbácsit. A doktorbácsi pedig megállapította, hogy Panninak bárányhimlője van. Az ajtóra piros cédulát ragasztottak, és Pannihoz nem mehetett más, csak a nagymama.
4: Miért van nekem bárányhimlő, mikor én kislány vagyok, és nem bárány?
2: Kérdezte Panni panaszosan, és szemrehányó csodálkozással nézett nagymamára.
5: Mert ez szelíd himlő, olyan szelíd, mint a báránykák.
6: Van mérges himlő is?
5: De van ám.
6: Külön kislány himlő nincs?
5: Nincs.
6: Én semmilyen himlőt nem szeretek, és fel akarok kelni.
5: Nem kelhetsz fel.
6: Akkor hívd be hozzám Péterkét.
5: Majd ha meggyógyultál, ha behívnám Péterkét, ő is elkapná tőled a viszkető pöttyöket. A bárányhimlő ragályos.
6: Péterke örülne neki.
5: Biztosan tudom, Péterke szeret beteg lenni, mert akkor játékot hoz neki a mamája.
6: Bárányhimlőért mit szoktak kapni a gyerekek?
5: Semmit. Játékot pedig akkor kapsz, ha nyugodtan ágyban maradsz, míg elmúlik a himlőd.
6: Meddig kell ágyban maradnom?
5: Talán egy hétig. Pannit nem lehetett megnyugtatni. Mikor nagymama azt sem engedte, hogy lemenjen a kertbe játszani, keserves sírásban tört ki.

0: akit az elefánt, egy rémséges szörnyeteg elrabolt és fogva tartott. A mackó, a zsiráf és a csacsi nagy hajókon sietett a baba segítségére. Közben viharba kerültek, cápákkal harcoltak, megküzdöttek a szörnyeteggel, aztán kiszabadították a babát. Másnap áruházat játszottak, nagymama kis papírerszényt csinált Panninak, aztán berendezte az áruházat. Mindent lehetett kapni benne, mert óriási áruház volt. A cukorka osztályon a baba szolgált ki, a játék osztályon a csacsi, a ruha osztályon a mackó. A zsiráf volt a felügyelő, mert hosszú nyakát hajlítgatva minden rendetlenséget meglátott. Harmadnap óvodát játszottak, negyedik nap cirkuszt, ötödik nap állatkertet beszélő állatokkal. Minden napra jutott valami nagyszerű szórakozás. Ezek a játékos bárányhimlő napok valósággal elrepültek. Panni észre sem vette, és már is meggyógyult. Bárányhimlőkor sokkal kevesebb ideig tart egy nap, mint máskor, mondta utóbb Péterkének a kertben. A betegségtől? A játszástól? Nem igaz, csak hencex? Kérdezd meg a nagymamámtól. És honnan kaptad a bárányhimlőt? Nem tudom. Lehet, hogy a ruhámtól. Pöttyös lettem. Ha akarod, rád adom a kötényemet. Az is pöttyös.
1: Nem kell, tartsd meg magadnak. Fiúk nem hordanak pöttyös kötényt.
0: Péterke szőke üstöke felmerett a méltatlankodástól. Pedig titokban nagyon irigyelte Pannitól a bárányhimlőt, de nem akarta mutatni, ezért inkább hangosan ugratni kezdte.
1: Pöttyös Panni! Pöttyös Panni!
0: Addig ismételgette, kiabálta ezt fél lábon ugrálva, míg Panni nevéhez hozzáragadtak a pöttyök, s attól kezdve mindenki Pöttyös Panninak szólította.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

valahogy úgy kezdődik a hét, hogy hétfő, aztán jön a kett, a szerda, a csütörtök meg a péntek. Azt követi a kedvenc napunk a szombat, majd a hétvégén nem marad más hátra, mint a vasárnap. Aztán pedig mindig újra és újra kezdődik a hét. Figyelj csak, táncolunk!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássuk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos van csak a magasban. Figyelj!

Jaj, már a csípőt riszáljuk, figyelj! Jobbra és balra, nagyon jó! Lép ki ügyesen, magasban a csípő. A kezed is emelkedjen vele. Figyelj, jön a tombol!

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté, játszunk.
1: Jó, mit?
0: Hát barkóbázzunk.
1: Jó, rendben. De te gondolsz először.
0: Jó, megvan.
1: Tárgy?
0: Tárgy.
1: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
0: Van nagyobb, meg van kisebb is.
1: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
0: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
1: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
0: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
1: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
0: Nem. Télen nem használjuk.
1: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
0: Igen. Akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
1: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
0: Igen.
1: Egy kicsit elszóltad magad.
0: Hát.
1: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat.
0: Ha ott van meleged.
1: Klíma?
0: Nem. Majdnem. De ezt nem szabad.
1: Nem?
0: Rákérdeztél.
1: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem? Ventilátor.
0: De, ventilátor.
1: Tényleg?
0: Végig tudtad, igaz?
1: Nem, dehogy is.
0: Ti is kitaláltátok volna?
1: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen, álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná, miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki. Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá. Sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Más nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek, cin-cin-cin, cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan. Miau? A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Oda bent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában, mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr, morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr, önnyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt éppen a feje fölött valaki megint azt mondta.
0: Miau?
3: Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki.
0: Miau?
3: Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén.
4: Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya!
3: Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült.
4: Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek?
3: Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát.
4: Kvak, kvak, kvak,
3: hahotázott a béka. Milyen buta vagy?
4: A békák csak brekegnek!
3: És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta.
0: Miau?
3: Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos.
0: Miau?
3: Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagykutya, és ő is morogni kezdett.
4: Rrr!
3: A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ha valaki csukulik, az azt jelenti, hogy emlegetik. Ezt egy néni mondta a busz megállóban. Anya meg azt mondta, hogy biztosan apa emleget minket.

0: Csukás Mese Rádió. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
1: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait. Akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék. Akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre. Szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Füllent, füllent!
3: Jólik az orra!
2: Füllent, füllent!
3: Ua, ua.

Légy okos, el ne hidd, hogy igaz ez a nóta. Aki fújja, annak bizony

0: esteledik meg fáradva, rogyunk le a kerti padra, csillagok fénye hívogat. Nem találom.
1: Hova tettem?
0: Lehet, hogy elfelejtettem, de hopp! Előhúzom zsebemből az ágyamat.
2: Füllent, füllent!
3: Nyúlik az orra!
2: Füllent, füllent!
3: Uh-huh.
2: Füllent, füllent!
3: Nyúlik az orra!
2: Füllent, füllent!
3: Uh-huh.
2: Füllent, füllent!
3: Nyúlik az orra!
2: Füllent,

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A hüvelyk ujjam mustáros, a mutató ujjam mézes, a középső ujjam lekváros, a gyűjtő

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándortól hozok most egy verset nektek. Tűvétevő ez a címe. Morvai Noémitől halljátok. Szőrén szálán elveszett. Lába kelt a tűnek. Cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek? Tűvé tette a szobát egész áldott este. Sírt a kislány, de a tűt hiába kereste. Lába mégse kelhetett. El senki se vitte. Meglelném, ha valaki keresni segítne. Megkérte a kis kakast, hogy keresnék ketten. Kukurikú, meglelem, ha keresni kezdem. Tűvé tette a helyet egész áldott este, a kis tűt a kakas is hiába kereste. Megkérte a kiskutyát. Bízd a szimatomra, úgy veheted, mintha már a tű meg is volna. Tűvé tette a helyet egész áldott este, a kis tűt a kutyus is hiába kereste. Megkérte a malacot.
2: Egyet se sírj, húgom, azt a kis tűt neked én menten előtúrom.
1: Tűvé tette a helyet egész áldott este, túrt a malac, de a tűt hiába kereste. Megkérte az egeret, utána a macskát, végül a vakondot is, de nem látta hasznát. Tűvé tették a helyet egész áldott este, macska, egér, a vakond mind a tűt kereste. Ám hiába, nyoma se volt sehol a tűnek, cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek?
3: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Csukás István, a sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ejnye, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis, se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek, nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát, se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült cső bendegúz, a nagy bajszú kalaúz, ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrág gombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat. Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes. A fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja. S mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sinen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg, liheg, nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek, már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.

0: Csukásmese Rádió. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy fogadja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére járt, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyjám magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikás sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az ihász olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az ihász elé, és ette a hús. Egy darabig csak nézte az ihász, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elől legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az ihász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úrebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje válkálnak. De aztán hajnalban elköszönt az ihásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az ihászhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az ihásznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az ihásznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyast, amivel megharagította volna a királyt. Mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyast tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap. Bement a megjelölt házba, ott már várta az ihászt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az ihász. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az ihásznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztalfőn a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúlt, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más elé nyúlkálni a tálba. maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadjak meg a tanítást, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az Iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tehet törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tehet törvényt még a királyon is. Ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az Iház. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az Iház megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény juhásznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszön meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította. Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság, mert ilyen király sem előtte, sem utána nem uralkodott a népen, mert az uraknak más volt mindig az igazsága, mint a népnek.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban, és bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

A legkisebb önkéntes tűzoltó. Tűz, tűz, legyen lát, víz, víz, tüzetoltó. Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Nevem Fürge Otto, szénafalván én vagyok a legjobb tűzoltó.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Döbrentei Ildikó.
4: A titkok titka.
3: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
4: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
3: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
4: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg-búg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel a hold, miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském, miért zöld?
3: Lefutott a völgybe és meghempergett a virágokban.
4: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
3: Hegyezte a sárga fülét.
4: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
3: Így telt el a tavasz.
4: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
3: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik. Hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
4: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
3: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
4: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
3: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
4: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
3: Lefutott a völgybe és belehempergett a szamócába.
4: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
3: Hegyezte a piros fülét.
4: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
3: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
4: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, s akkor újra megtelik vízzel a patak meder.
3: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
4: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
3: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Köves, zöld fülű, búgta.
4: Értem.
3: Köves.
4: Értem, hogy mit búg a madár, köves. Ugrott nagyot a kisnyúl. Köves. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, köves, zöld, s boldogan eredt a madár nyomába.
3: Amerre elhaladtak jótad, mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák jótad, kívántak jó utat nekik. Köves, zöld
4: értem,
3: fülű,
4: hogy mit zúgnak a fák, köves, mit suttognak köves, a füvek, ujjongott zöld fülű.
3: Erre,
4: zöld köves, fülemmel zöld értem, fülű, hogy jó utat kívánnak nekünk.
3: A víz folyásában szemben jótad, haladtak. Elől jótad, repült a bóbitás, fiú, utána ugrabugrált jótad, a zöld fiú. A bóbitás végül jótad, leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
4: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
3: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
4: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
3: Nem ér véget, itt kezdődik.
4: Mi az a kicsi bugyogás?
3: Az a bugyogás a titkok titka, a forrás.
4: A forrás.
3: A forrás.
4: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
3: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz

0: tél, bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből pottyant mese volt. A titkok titka.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mentovics Éva, vakáció, vagyis végre szabadság. Elmondja Kassai Katalin. Szabadságon leszek végre. Holnaptól már nem jövök. Nem kelteget anya reggel, és az óra sem csörög. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltöz, futás, most fogad. Nem szól senki, el ne késünk, nem siettet, noszogat. Matek lecke, elfelejtve. Angol szavak, minek? Rajzra se kell bepakolni festéket meg pemzliket. Nem kell korán ágyba bújni, nincs könyörgés, hajcihő. Tornazsákból se szaglik ki büdös zokni vagy cipő. Eldugtam a táskámat is. Minek? Úgy se használom. Meg lehet, majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. Eláruljam, hogy leltem rá? Pszt, anya előtt az titok. A szag után, mert a szendvics régtől benne lapított. De most nincs mi kedvem szegni. Ha-hó, szép nyár, vártalak. Hívnak tavak, folyópartok, árnyas erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustálkodom. Szabad időm, tem érdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem, nézd csak, az lett ráírva, minden program szünidei üzemmódhoz állítva.
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra puporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Sitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki... Nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, és mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé. Így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj és ne kiabál tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot, nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tiszatóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janu a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig három levél lapult a táskájában. Janu elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának, a magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá. Ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a harmadik levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre. Mi történt, Janó? Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek? Az egyik Borzéknak, a másik Nyesnek, a harmadik neked és Csiribínek. Nekünk? Ki írt vajon? Nem tudom. Én csak a címzést figyelem. Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka. De hogyan? Én már mindenütt kerestem. Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom. Rigó Janó elcsodálkozott. Van telefonod? Dehogy, csak figyelj. Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Titi-tá, titi, Csiribi, gyere! Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz. Csiribé csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára. Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit. Nem is főztem, viszont segítened kell. A szél elfújta Janó leveleit. Csiribé az üstökét vakargatta. Akkor keressük meg a szelet, várjatok! Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva. Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit, duzzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál, mondta szigorúan Csiribé. Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket. Sok felé jártam, susogott a szél. Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt. Panka, ülj fel te is, és figyeld a földet. Panka felpattant a szél hátára, és elindultak. Rigó, Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé. De hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribé jelt adott, és a szél leereszkedett a földre. Kutykorutty, de jó, hogy jössz, Csiribé, brekegtek a békák. Segíts nekünk vitorlást hajtogatni. Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó. Csiribé közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott. Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest! Éppen ezt kerestük. Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk? Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást. De zászló is legyen rajta. Lesz, lesz, ígérte Csiribé, most pedig indulás. Még két levél hiányzik. Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet. Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad. Mi addig folytatjuk a keresést, bólogatott Csiribé, a nagy tölgyfánál találkozunk. Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribé visszaültek a szél hátára. Délután várunk, integettek a békák. A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé. Panka és Csiribé összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot. A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret. Nézzétek, ott benn az ágak közt, mintha volna valami. A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt. Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki? A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt. Megpróbálom, ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta. Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribé. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami. Hívjuk ide Benedeket. Ő a tüskék közé is be tud ugrálni? Csiribének tetszett az ötlet, és már repült is a pin család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott. Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribé. Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek. Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökény bokorból, magyarázta Csiribé. Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról. Nem ilyen kell, nevetett Csiribé, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribé felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett. Hát ez meg mi? A rajzom, mutatta büszkén a kismadár. De hát ez egy levél. Pont olyan, amilyet keresünk. Hogy került hozzád? Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá. Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás, el kell vinnük nekik. Benedek elszontyolodott. Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribé. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe. Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével tirángatta a levelet. Csak egy picit szakadt el a boríték.
0: Mi van ráírva?
2: Kíváncsiskodott Panka. Panka és Csiribi, betűzte Csiribi. Úgy látszik, Bonifác küldte a városból.
0: Olvasd, olvasd!
2: Tapsikolt Panka. Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is. Kedves Panka és Csiribi, látogassatok meg a városban, nagyon várlak, a címet tudjátok. Gyertek, mielőbb, üdvözöl Bonifác. Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott. De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét. Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot.
0: Ne csak egyet küldjetek, 6-ot akar Benedek.
2: Énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról. Panka és Csiribi elvitték Borzék levelét Rigó Janónak, aztán neki láttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.

0: mit csinálsz a kertemben?
1: Káposztát tennék, ha volna.
0: Kapáltad?
1: Épp most kapálom.
0: Öntöztet?
1: Épp most öntözöm.
0: Kacska-kacska, nem félsz, hogy megfoglak?
1: Nem félek én, nem nézem, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köles kását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köles kását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köles kásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kienniek a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

ide, öcsi, mondok egy-két titkot. A zsiráf fura állat, nem azt mondja kitkot. Vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott, ez pedig a...

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
0: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan Lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék Visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak három maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5 látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki.
7: Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
6: Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta.
7: Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni.
6: A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak.
7: Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák.
6: Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak.
7: Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak.
6: Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

álmain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az álmazám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a...

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mese az állatok nyelvén tudó juhászról. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény legény, aki juhászként tengette életét. Őrizte nyáját éjjel s nappal, megküzdött ő minden vaddal. Egyszer aztán egy sűrű rengetegbe ért, tüzet gyújtott, nehogy megcsípje a dér. De mire lesz hirtelen figyelmes? A tűzben egy kígyó tekereg. Megfogja a juhász a botját, s már el is kapta a kígyó farkát. Megesett a szíve az állaton, és kirántotta a lángokból. Hálás volt a kígyó, nem győzte köszönni. Kérhetsz bármit, én megpróbálom teljesíteni. Gondolt egyet a juhász, s mondja. Egyet kívánnék csak, hadd értsem az állatok nyelvét, és már is boldogabb lennék. Megteszem, amit kívánsz, de csak egy feltétellel. Titokban kell tartanod, másnak el nem mondhatod, hogy életed megmaradjon. Megígérte a juhász, hogy nem szól egy szót se. Nocsak, tán nem szarkák csivitelnek a fán fenn? Hallja ám a legény. Aranyat még, hiszen ebbe az odóba több nem fér. Int azonnal a kutyáknak. Ássatok, míg kincset nem találtok a gazdának. Ugatnak, s közben kaparnak, végül egy aranytallérra bukkannak. Fogta ám a juhász a fejszét, egyből leterítette a fatörzsét. Zsákba tömte mind a kincset, és nyomban haza is vitte. Nem költött ő sokat, csínyán bánt a pénzzel, de az asszony észrevette, hogy több lett az asztalon az étel. Kérdezte az urát. Tán megöltél, vagy kiraboltál valakit? Honnan ez a sok finomság itt? Nem mondhatom el, hisz titok. Megígértem, máskülönben az életemmel fizetek érte, próbálta nyugtatni a feleségét a juhász. De a neje csak nem hagyta abba, és tovább noszogatta. Mondd el, jaj, nagy a baj, miért nem szólsz egy szót se, ki félemlített így meg? Rendben, asszony, elmondom te néked, de aztán hívd is a papot, s lefekszem elébe. Az asszony nem értette, de addigra ura már a halálos ágyát meg is vetette. Könnyes szemmel nézte a juhász a küszöbön fekvő pulit. Ez legyen utolsó óhajom. Adjatok neki egy karé kenyeret, éhen ne vesszen nekem. Ám a hűséges puli meg sem moccant. Nem érdekelte a cipó, csak feküdt búsan. Odaugrik a kakas hirtelen, elvinné a kenyeret csőrében. Ráförmed a kutya.
1: Hé, te kakas! Hát nincs neked szíved? A gazdánk épp a halált várja, te pedig csak csipegetsz?
2: Elég ostobá haldoklik a felesége miatt. Nekem bizony nyugtot hagy, mind a 66,
0: kukorékolta a kakas. Meghallotta ezt a juhász, s kipattant az ágyból, az asszonyt elkergette, már kereshetik bárhol. Okult hát a meséből a gazda, s azóta is boldogan élnek, ha meg nem hal.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes, Gidóci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a Szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle. A szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak, bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körte terem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hanvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta, közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. No, de miért éppen a körtefánál akadékoskodott Kecske mama? Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na, jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csísz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körte fánál. Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtétcsen című mesét hallottátok.
2: Mese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tapsal indul a csúcsúá.

sörtisztelek. Először tisztelek, előre két kezed. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe.

először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít. Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik. Pohóckodik tovább.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a ködmön, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanáról. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No, lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemmel aztán ki sem mertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogt el magát egy nagy válas erős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, és megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Ballaszabó már sokalta is. Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában. Szolgabíró Balla bácsi. Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel szabó is lehetnél. Átad, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellént. Na, mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt a becsület. Balla bácsi maga vitte haza a remeket. Ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment. De visszafelé úgy jött, mint a jeges eső. Tű, olló meg a cérna, ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy? Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában. Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tű cérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva. Ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt az sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizest édesöcsém 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmön. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevéjen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém,
3: Néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek.
1: Aha, gondoltam magamban. Mindjárt kipróbáljuk a csudaködment. És azzal derékon kaptam vasmatyit, s úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett. De még meg is gyömöszöltem a mi hasznát.
3: Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt.
1: Te nem szóltasz semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kisködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamban. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanárul megforgatott előre-hátra, nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű ballamára kisajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tett bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Lejárj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
0: A Ködmön című mesét hallottátok.

0: Csukás mesedárnyék.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Harkály mese. Volt egyszer egy öreg asszony, aki a rengeteg erdő közepén lakott egy kicsike házban. Évről évre ugyanazt az öltözéket viselte. Piros főkötőt, fekete ruhát, s alatta fehér alsószoknyát. Ez az öreg asszony oly igen nagyon fösvény volt, hogy egyre csak önmagára gondolt, csak saját magával törődött, esze ágában sem volt másokon segíteni. Ezért aztán vele sem törődött senki. Nem látogatták ismerősök, magányosan élt az erdő közepén. Egy nap, amikor éppen az ebédjét kutyvasztotta, arra vetődött egy ágról szakadt rongyos koldus, és alamisnáért könyörgött. A fösvény öregasszony váratlanul valami részvétfélét érzett a koldus iránt. Fogott hát egy darab tésztát, kenyeret gyúrt belőle, s bevetett a kemencébe. Várta, hogy megsüljön a kenyér. Egy kis idő elteltével azonban, amint megérezte a sülő kenyér illatát, ez jutott az eszébe. Tulajdonképpen túlságosan nagy ez a kenyér. És milyen felséges illata van. Kár volna egy rongyos koldusnak adni. Kiszedte a kenyeret a kemencéből, félretette a maga számára, és bevetett egy másikat, de sokkal kisebbet az előbbinél. Hanem fösvény természete ismét csak felülkerekedett. Amikor megsült a kisebbik kenyér, azt sem adta oda a koldusnak. Azt is félretette, jó lesz az neki magának. Aztán a kamrában keresett egy darabka öreg, száraz kenyeret, és azt adta a szegény embernek. A koldus megköszönte a száraz kenyeret, és elbúcsúzott. Kisvártatva az öreg asszony megbánta pazarlását. Még a száraz kenyeret is sajnálta a koldustól. Szitta magát könnyelműségért, és azon törte a fejét, hogyan szerezhetné vissza a kenyeret. Végül az ötlött az eszébe, hogyha madárrá változhatna, akkor a koldus után repülhetne, s visszakérhetné tőle a száraz kenyér véget. Ó, de boldog volnék, ha madár lehetnék, sóhajtott fel. S hát abban a szempillantásban a karja zsugorodni kezdett, és két szárnyá változott. Az orra csörré formálódott, egy szempillantás alatt mindenestül madár lett belőle. Csak most már nem piros főkötő borította a fejét, hanem piros tollazat. Fekete gönceiből fekete tollruha lett, s fehér alsó szoknyája helyén fehér farktollak villogtak. A harkája változott fösvény öregasszony kiterjesztette a két karját, azaz a két szárnyát, s huss, elrepült, hogy megkeresse a koldust. De nem lelte sehol. Azóta röpdös szerte a világban, s hosszú hegyes csőrével minden fát megkopogtat, hogy hát, ha valamelyik odúban megleli az öreg száraz kenyér véget.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat. Talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb ide bent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki sem maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman, párok, Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Szervusztok, gyerekek! Györgyi Anna vagyok, színésznő, és ma én fogok nektek mesélni László Gyopár, Galibák és egyéb cifraságok című meséből. Galibák. Ritka falva 5-ös számú házának udvarán igencsak izgalmas hír jutott egy minden lében kanál tyúkanyó fülébe.
2: Képzeljétek, lányok, holnap új lakó költözik az udvarba,
1: mesélte kapirgálás közben barátnőinek Ida, a kotnyeles kotló.
2: Úgy hallottam, egy liba, de ezt nem tőlem tudjátok,
1: tette hozzá suttogva.
2: Ha engem kérdeztek, csak a baj lesz vele is.
3: Nem elég nekünk, Géza?
1: Mondta, és egy borzastó lugúnár felé biccentett, aki éppen egy üres itatóval a fején szédelgett az udvarban, mindennek és mindenkinek nekiütközve.
2: Elnézést, uram, szívből sajnálom,
1: hajlongott bocsánat kérően egy locsoló kanna előtt, amibe fájdalmasan belebotlott.
3: Mint látja, szorult helyzetben vagyok.
1: Tréfálkozott zavartan, és elterült a muskátlik között. Az udvar lakói szokva voltak a látvánnyal, ugyanis Géza annyiszor bakizott, hogy néha már köszönés helyett is elnézést kért. De így fogadták el, és szerették őt a társai. És igen, még Ida is. De ezt nem tőlem tudjátok. Másnap reggelre már mindenkihez eljutott a hír, és izgatottan várták a vendég érkezését. Dél körül megnyikordult a kiskapu, majd belépett rajta két ismerős piros gumicsizma, akiket gyűjtőnéven csak úgy hívtak gazdaasszony.
4: Na, eredj szépen,
1: mondta, és óvatosan a fűre terelt egy szégyellős libalányt, majd kilépett a kapum. Az udvar népe barátságosan fogadta a jövevényt. Tóbiás, a kakas, köszöntő beszédet mondott, és a gyöngytyúkok válogatott kórusa a legpompásabb nótát adta elő a tiszteletére, ami után még egy jó darabig mindenkinek csengett a füle.
5: Köszönöm szépen a szívélyes fogadtatást,
1: szólalt meg végül a libalány.
5: Az én nevem Gizella.
3: Gizella,
1: ismételte meg babonázva Géza, akinek azóta már lekerült fejéről az itató. Szárnyaival végig simította a feje búbján égtelenkedő tollakat, amik ettől csak még borzasabbak lettek, és sietve odabotorkált bemutatkozni.
3: Gizella? Akarom mondani, Géza? A nevem Géza.
1: Hebegte, habogta zavarában, és érezte, hogy tollai alatt most olyan piros, mint az a két gumicsizma.
5: Örvendek a szerencsének,
1: mosolygott a liba lány, és titokban az ő tollai is piros arcocskát rejtettek.
3: Gyere, körbevezetlek,
1: buzgolkodott Géza.
3: Itt ő jobbra,
1: azzal balra mutatott,
3: a kapirgáló található. Itt szoktak pletykálni,
1: vagyis kapirgálni a tyúkok, javította ki magát gyorsan, tarkóján érezve Ida szúrós pillantását.
3: Előttünk pedig a lakosztályokat láthatod. Ma reggel ne ijedj meg, ha kukorékolást hallasz. Tóbiás mindig a tetőről ébreszti a társaságot.
5: Nem félsz olyan magasan?
1: Kérdezte hangjában csodálattal Gizella.
3: Semmiség!
1: Húzta ki büszkén magát a kakas. Ekkor Gézán furcsa érzés uralkodott el. Úgy érezte, muszáj bebizonyítania a lánynak, hogy ő is van olyan bátor, mint Tóbiás. Elrugaszkodott a föltől, és hopp, majd kopp. Géza azt tette, amihez a legjobban értett. Elterült a földön, csak ezúttal cseppet sem tartotta mulatságosnak, és kifejezetten bántotta a többiek nevetése. Gunnárunknak azon az éjjelen nem jött álom a szemére. Addig nem zavarta az ügyetlensége, de most, hogy megismerte Gizellát, valami megváltozott. Másnap reggelizés közben le sem vette a szemét Tóbiásról. Figyelte, amint előkelő mozdulatokkal falatozik, színes tollai fegyelmezetten simultak délceg alkatára, és vidáman táncolt rajtuk a reggeli napsugár. Gunnárunk tekintete az itató vizére vándorolt, ahonnan kócos tollai köszöntek vissza rá.
2: Ez nem mehet így tovább, Géza, motyogta magában. Sürgősen változtatnod kell.
1: Némi töprengés után rá is jött a megoldásra. Úgy fog viselkedni, mint a kakas, és akkor nem lesz gond, hiszen nála délcegebb és bátrabb teremtést még nem látott. Ő soha nem hibázott. Géza a nap további részében Tóbiást utánozta. Kidüllesztett mellkassal járt, kelt és udvariasan köszönt a mellette elhaladó jószágoknak, akik csak értetlenkedve pislogtak rá. Hősünk még kukorékolni is megpróbált, de olyan hang hagyta el a csőrét, amitől rögves meghívást kapott a gyöngytyú kórusba. Ebből tudta, hogy a kukorékolás nem jó ötlet. Ebéd után, amint a gémeskút mellett biggyeszkedett, valaki neki ütközött. Egy itató volt az liba lábakon.
2: Bocsánat,
1: hangzott tompán az itató mélyéről.
2: Én csak szomjas voltam. Segítenél?
1: Géza megszabadította az itatót a libalábaktól, ami egy hangos cuppanás kíséretében felfedte tartalmát, egy kócos kis libalányt. Gizella csámpásan, vizesen és nagyon szégyellősen állt segítője előtt.
2: Micsoda kellem, micsoda baj, és ez a frizura, a fantasztikus...
1: ámuldozott magában Géza, amint megpillantotta a lányt. A két kis borzas szótlanul pislogott egymásra, majd az egyik, a csuromvizes, pironkodva elszaladt.
2: Na, ezt elintézted, Géza, morgott maga elé. Miért nem tudtál valami okosat mondani, vagy legalább kedveset?
1: Azzal morcosan duruzsolva tovább bittyeszkedett. Tóbiás utánzása egy darabig izgalmas volt, de ahogy telt az idő, egyre unalmasabbá vált, és vacsora időre Géza már nagyon belefáradt a szerepébe. Sajgott a háta a nagy eleganciától. Letelepedett hát a muskátlik mellé, hogy kipihenje az előkelőséget, amikor mocorgásra lett figyelmes. A virágok ölelésében

0: Igen.
1: Én úgy nézem, hogy az egy utcalámpa.
0: Kuncogta Gizella.
1: Én pedig elestem, azért fekszem itt.
0: Erre mindketten hangos nevetésben törtek ki. Késő éjjelig beszélgettek a fekete ég alatt. Egymást túl licitálva mesélték ügyetlenségeiket, és közben nagyokat kacagtak. Végül Ida vetett véget a tracspartinak, mondván, hogy tőlük hangos az egész udvar, és neki bizony aludnia kell, mert különben karikás lesz a tyúk szeme. Géza ismét magabiztosan volt ügyetlen. Már nem akart Tóbiásra hasonlítani. Jól érezte magát úgy, ahogy volt. Felsegítette a libalányt, és attól fogva minden galibát együtt okoztak.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Kérem.

0: lakakaóm, öleljetek meg!
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kis űrhajós. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis űrhajós, akit Tominak hívtak. Tominak volt egy kutyája, Lajka, akivel együtt régóta vártak már egy igazi nagy űrkalandra. Egy nap levelet kaptak az űrközpontból. A levélben Tomi végre komoly feladatot kapott. Küldetésük messzi galaxisokba vezet, értékes kincseket kell felkutatniuk. Lajka a hír hallatán boldogan ugatott fel. Hosszas készülődés után elérkezett az indulás napja. Az irányító toronyból megkezdődött a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! Az űrhajó nagy robajjal, hatalmas lángokat szórva emelkedett fel az égbe.

0: A kis űrsikló végre elindult útjára a végtelen űrben. Tomi és Lajka hatalmas sebességgel távolodott a Földtől, és kis idő múlva a bolygójuk már csak egy kis borsószemnek tűnt. Tomi autópilótára kapcsolta az űrhajót, és Lajkával nagyokat játszottak a súlytalanságban.
1: Gyerünk, Lajka! Hozd vissza!
0: Dobta el Tomi a labdát, a kutya pedig boldogan úszott a labda után a levegőben. Ám egyszer csak hangos sziréna szólalt meg a pilóta fülkéből. Mikor Tomiék odaértek a számítógéphez, látták a radaron, hogy egy hatalmas meteorraj közeledik feléjük.
2: Jaj, most mi lesz? Össze fogunk velük ütközni!
0: Néztek rémülten egymásra az űrhajósok. Tominak eszébe jutott a lézerágyú. Sietve beállította az ágyút, közben Lajka bátorítóan makkantott. Fürkészni kezdték az űrt, s kisvártatva meg is jelent egy szikladarab a távolban. A meteorok vészesen közeledtek. Tomi a pontos lövéseivel egyenként robbantotta szét a sziklákat, mielőtt azok eltalálták volna az űrhajót. Tomi elégedetten felkiáltott.
1: Juhé! Az utolsót is eltalálta!
0: Azonban egyet nem vettek észre. A meteor becsapódott a hajó oldalába, és kiukasztotta a hajótestet. A lyukon szivárogni kezdett az üzemanyag, ami nélkül nem tudták folytatni útjukat. Az űrhajó fokozatosan lassulni kezdett.
1: Nézd csak, Lajka!
0: Kiáltotta Tomi.
1: Ott egy bolygó! Szálljunk le, mielőtt teljesen elfogy az üzemanyag, és lezuhanunk!
0: Tomi az utolsó csepp hajtóanyagot is felhasználva bravúrosan szállt le a bolygó felszínére. A landolás után Tomi és Lajka kimerészkedtek az űrhajóból, és elindultak felfedezni az idegen planétát. Hasonlított a földbolygó sivatagaira, de a homokja vörös volt, az égen pedig három holdfény lett. Teljesen lakatlannak tűnt. Hosszú órákon keresztül mentek a homokdűnék között, amikor egyszer csak a távolban egy füstfelhőre lettek figyelmesek. Elindultak hát a füst irányába, azzal a reménnyel, hogy majd segítséget találnak. Amint a tűzhöz értek, látták, hogy egy bográcsban lila színű léfő, de senkit sem láttak a közelben, csak egy kis házikót. Tomi odasugta Lajkának.
3: Itt biztos lakik valaki.
0: Az egyik bucka mögül hirtelen egy sárga szemű, magas, zöld lény lépett elő. Furcsa hangokon szólalt meg, kezével pedig hevesen hadonászott.
3: Dobolo hakila, dobolo, bolobolo hakila, bolodrolo.
0: Lajka riadtan vonyított. Tomi szemei kikerekedtek, és hátrálni kezdett, majd elkiáltotta magát.
2: Meneküljünk! Egy földön kívüli!
0: Futásnak eredtek, hátra sem néztek, csak rohantak vissza egészen az űrhajóig. Ahogy az űrhajóban ücsörögtek, kimerülten, éhesen és fáradtan, azon törték a fejüket, hogy üzemanyag nélkül hogyan jutnak majd haza. Amint ezen morfondíroztak, léptek zajára lettek figyelmesek. Kinyitották az űrhajó ajtaját, és meglepetésükre ott állt az űrlény két tál levessel a kezében. Bár nagyon féltek tőle, olyan éhesek voltak, hogy elfogadták a furcsa színű ételt. Leültek a jármű elé, és elkezdték kanalazni a különös főzetet. Tomi az idegenhez fordult.
1: Köszönjük a vacsorát. Finom, de hadd tegyek bele egy kis sót. Meglátod, úgy sokkal finomabb lesz.
0: Tomi fel is pattant, és beszaladt érte a raktérbe. Az űrlény láthatóan furcsálta a dolgot, de bátran belekóstolt a megsózott levesbe. Egy pillanatra megdermett, aztán felpattant, és hirtelen megölelte Tomit. Még sohasem evett ilyen finomat.
1: Tomi neki ajándékozta a sókészletüket, amit az űrlény meg is köszönt a saját nyelvén.
3: Pukoroko tolibulu, pukoroko tobulo!
1: Bár egy szót sem értettek az űrlény szavaiból, mégis érezték, hogy nagyon hálás az ajándékért. Hőseink megmutatták neki sérült űrhajójukat, amit a zöld barát segített megfoltozni. Azután üzemanyagot is szerzett nekik, amivel feltöltötték a tartályokat. Tomi és Lajka megköszönték a segítséget, és felkészültek az indulásra. Bár csak nemrég ismerték meg egymást, a búcsú mégis hosszasra sikeredett. Tomi a homokba rajzolta, hogy nem sokára megint meglátogatják, és annyi sót hoznak neki, amennyi csak elfér a hajón. Majd a kis kalandoraink elindultak hazafelé. Tomi kutyájához fordult, s így szólt. Látod, Lajka, sikerrel jártunk. A küldetést teljesítettük, elutaztunk a csillagokig, és megtaláltuk a legértékesebb kincset, a barátságot.

0: Igen.
1: Ez itt kérem az apa nap.
2: Yeah, yeah.
1: Apa nap.
2: Ma együtt világot látunk végre.
1: Apa, az apa nap.
2: Yeah, yeah.
1: Apa nap.
2: És azt kívánom, hogy ne legyen soha-soha vége.
3: Te aranyos a pici.
4: Köszönöm szépen.
3: Mikor?

0: Yeah.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Vizipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik. Időnk van, majd csak hazaérünk vele, mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katicabogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott. Éppen elég nehéz ez nélküled is.
0: Jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet.
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem, ott van nem messze, igazította útba a két hangját a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg. Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
1: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangja.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból,
1: én lakom itt egyedül. És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangja.
1: Mindössze 8.
0: Mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
2: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
1: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
1: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
1: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
0: Ez csak a téli szállásom, magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyháztapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
1: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam. A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
2: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is.
0: Méltatlankodott a kisebbik hangja.
2: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak. A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vizipók úr!
0: Kiáltották azonnal. Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk. A vízipóknak több se kellett, futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
0: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
0: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
3: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
0: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a láthatatlan prímás, aki elmeséli nektek Rátonyi Róbert.
1: Azt szokták mondani rá, a lánc bizaz. No, én meg azt mondom, hogy azért se a lánc bizaz, hanem az én pankalányom. Ő az, aki akkor is sír, ha felveszik, akkor is ri, ha leteszik. Mikor reggelenként anyuka felveszi az ágyacskájából, az egész ház összeszalad a visítására. Uram teremtő, mi baja lehet ennek a szegény kislánynak? Nincs annak a szegény kislánynak egyéb baja, csak hogy reggel nem akarja otthagyni a jó meleg ágyát. Még mikor az asztalhoz ül is, akkorákat ásít, hogy attól félek csészéstől nyeli a kávét. Hanem bizony annál éberebb este, amikor a kanári madár a takarodót csicsergi. Fürge, mint az űrge, ragyog a szeme, mint a csillag, a keze lába úgy jár, mint a motolla, mikor anyuka beledugja az ágyba. Reggeli sírása csak a házat veri föl, de ha este rágyújt, azt a harmadik szomszédban is meghallják. A kanári ilyetten kuporodik meg a kalitkája sarkában, azt hiszi vércse víjog. A kendermagos cica keservesen miákkol, mert azt gondolja, hogy Panka ővele csúfolódik. No, a pajtás kutyának se kell egyéb, csap olyan üvöltést, hogy még a holdvilág is eltátja rá a száját. Ami szép, ami jó van a világon, szegény anyu azt mind megígéri a kislányának, de mind nem használ az semmit. Mentül jobban csendesítik, annál jobban neki keseredik Panka. Utoljára aztán apuka elsóhajtja magát. Jaj, de csak sajnálom is azokat a szegény egereket. Panka egyszerre fölül az ágyban, rámereszti könnyes szemét, és azt kérdezi nagy szepegve. Miért sajnálod ugyan? Tán őket is lefekteti az a rossz anyukájuk? Nem kell azokat lefektetni. Minden jóra való egér magától belebújik a vackába. Hanem azért sajnálom őket, hogy mind halálra itatod már az Isten adtákat. Mikor ennek a sóhajtozásnak sincs foganatja, akkor apa leakasztja a szögről a létcsapót, és megpaskolja az ágy végét. Panka, én azt hallottam egyszer egy öreg bagolytól, hogy az álmatlanság ellen nincs jobb, mintha megkenegetik az embert faháljal. Erre aztán Panka rúg magán akkorát, hogy csak úgy csikorog bele az ágyacskája, és addig zokog a párnácskájába, amíg le nem ragasztja a szemét az álomméz. Azám, csak hogy a minap hiába nyúltam a létcsapó után, nem volt a szögön. Ejnye kutya meg a mája, mondom haragosan. Hát már a létcsapónak is lába kelt. Ezt már Panka se állhatta meg szó nélkül. Igenis, hogy lába kelt. Láttam is, amikor leugrott a szögről, és kisétált a szobából. Azt mondta, télen nincsen légy, ő rá sincs semmi szükség. Pedig sose lett volna nagyobb, mint most. Nagy elbizakodtában Panka akkorákat rikkantott, hogy túltett egy erdőre való sárgarigón. Se baj, bíztattam anyukát, aki maga is majd sírva fakadt már. Majd elhagyja, ha elfárad. De még hamarabb elhagyta, mert egyszer, ahogy megállt lélegzetet venni, keresztül rezgett a szobán valami finom, vékony hang, mintha ezüst húros citerát pengetne valami tündérke. Kiri, kiri, kiri. Hallott, Panka? Azt kérdezi, kiri. No, Panka már nem rít, az bizonyos. Kiugrott az ágyból, s mintha csak elvágták volna a zokogását, kacagva fogta meg a kezemet. Jaj, apu, de szép volt! Keressük meg ezt a szépen szóló muzsikát! A láthatatlan prímás megint megszólalt. Kiri, kiri, kiri! Fölágaskodtam egy székre, nyúlok a szekrény tetejére, és lekiáltok Pankának. Megvan már, hékám! Fogom a fülét! Egy kis fekete tücsök. Azám, csak hogy a tücsöknek nincs füle. De van ám lába, olyan, hogy beállhatna ugróművésznek. Mire kinyitottam az összeszorított markomat, nem volt abban egy szál húr se, nemhogy egy egész hegedűs. Mindegy, no, mondom, most már aludjunk, mert elosztják az éjszakát. De alig, hogy a fülére húzta Panka a paplant, megint csak megszólal a láthatatlan Prímás. Kiri, kiri, kiri. Erre már Panka is megharagudott, s ahogy megfordítja mérgében a vánkoskáját, hát ott gubbaszkodik alatta a kis Prímás. Kiri, kiri, kiri. Meg vagy már, kis gonosz, nevetett Panka. Megállj, most már azért se sírok, hanem azért meglakolsz, hogy kicsúfoltál. Kis markába szorította a tücsköt, ráhajtotta a szöszke fejét, és azon tűnődött, hogy hogy is bosszantsa meg azt a rossz tücsköt. Tudod mit, apu? Kiáltotta diadalmasan. Fogadom, hogy ez se csúfolódik többet. Azzal a tücsköt a kályha mögé vitte. Ott van a falban egy lyuk, abba beleeresztette. Tudom, hogy ő se szeret a sötét szobában. Legalább majd a hegedűjét sem találja a sötétben. Dehogy nem találja, dehogy. Azóta minden este megkérdi a kis Prímás, mikor a lámpást eloltjuk. Kiri, kiri, kiri. Azért seri senki se. Panka úgy alszik, mint az édes tej, de még álmában is mosolyog, hogy így kifogott a láthatatlan Prímáson.
0: A Láthatatlan Prímás című mesét hallottátok.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
1: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
1: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szárgusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
4: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
3: A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
4: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
3: henceg.
4: Még hogy én hencegek? Igenis.
3: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt. Hadd mondja végig, Aromó. Az oroszlán elhallgatott.
4: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
3: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé. Ki akar versenyezni? Kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
4: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú! Fiú, fügy, lengettek, rengettek, fügyöréztek, fügyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
3: Dühöngött Bruckner Siegfried.
4: Hallod, Mikka Makka? Azt mondja, nem vers?
3: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
4: Hát, bizony,
3: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
4: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
3: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
4: Csak!
3: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
4: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kőtyú kanyó, kend a szobában lakik itt bent.
3: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
4: Hát kicsoda?
3: Háborgott Bruckner Siegfried.
4: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
3: Jó, jó, vágott közben Mikka Makka, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
4: Úgy van, helyeseltek a többiek. Ki az a Petőfi Sándor?
3: Kiabált Bruckner Siegfried.
4: Soha se hallottam a nevét.
3: Elég szégyen, mondtam a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
4: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
3: Húz arc az ég felé. Neki kezdett.
4: Hely, kent, gyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában? Ho-ho, adonászott a romó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne. Rímnek kell benne lenni?
3: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
4: Hát, nem árt,
3: mondta az. De ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
4: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
3: Elkezdte.
4: Apám tyúkja,
3: írta Bruckner Siegfried.
4: Egy tyúk a pó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
3: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
4: Bizony nem,
3: mondta Mikka Makka.
4: Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
3: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
4: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát. Ugyan, miféle vers ez?
3: Mondta szemrehányóan a romó.
4: Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az Anna ménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az Anna ménest.
3: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
4: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt Ama csorda. Ha ráterelnék Ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
3: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna ménes?
4: Ugyanazt, amit az anakonda.
3: Kiabált közbe Vacska Mati.
4: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
3: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
4: Senki,
3: zúgták a többiek.
4: Nem ér,
3: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
4: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának. Kinek van természettudományi kis lexikonja?
3: Kérdezte Mikka Makka.
4: Senkinek,
3: felelték kórusban.
4: Ezen nem újjon,
3: szólt akkor ma Minti, és elővette zöld varázspálcáját.
0: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
3: természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
4: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
3: Kérdezte Vacska Mati.
4: Hátulról vagy előről?

0: kérdett Mikka Makka. Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
1: Ha elpusztul a tulok,
0: szarvából lesz a tülök.
1: De ha én elpüstülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Hát az biztos, kiaválták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
3: Még hogy elpüstülök,
0: pihogott Bruckner Siegfried.
2: Püstülök a rühigéstől.
4: Csend legyen,
0: kiáltott Mikka Makka.
4: Ki következik?
0: Én, mondta Vacska Mati.
4: Egy egészen rövid verset írtam.
2: Halljuk!
0: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
4: Miért csütörtökül Ordít?
0: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
4: Ha péntek, péntekül ordítana.
0: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
4: Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök.
0: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
4: Elég,
0: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
5: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
4: Nem ér,
0: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
4: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
5: Eszed tokját, hottentotta,
0: háborgott Aromó.
4: Ez igenis magyarul van.
5: Akkor én megeszem a fülem,
0: mondta Bruckner Siegfried.
4: Már meg is sózhatod,
0: felelte Aromó.
4: Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka.
0: Aromó újra belefogott.
5: Bálomböki bagú fan, bálomböki big a fún, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bög áfön, bölömbik a búg a fán.
4: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
2: Igenis, vers,
4: jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
0: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be.
4: Írj egyet.
2: Nem is kell leírnom,
4: mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
0: És már, mondta is.
4: Aromó újra belefogott.
5: Kómirelű kőtyúal, homórile kütyőül.
4: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
5: Kumaráli ketyűöl, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyje, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
2: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
4: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
5: Te egy kutyahol?
2: Esetleg elfárad,
0: vetette közbe Vacska Mati.
2: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
5: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
0: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
4: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz?
0: Hagyták helyben a többiek.
4: Találmánynak nem rossz, lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
0: Mikka Makka megint csengetett.
2: Halljuk az utolsó versenyzőt?
0: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm. Így szavalt.
5: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
4: Nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
0: No, mondta Mikka Makka.
4: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
2: Miért? Mit jelent?
4: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
5: Engem is?
0: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
4: Persze, téged név szerint is megemlített,
0: mondta Mikka Makka.
5: Éljen dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
2: Adjuk!
0: Kiabálták a többiek.
4: Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett dömdödöm fejére.
2: Te győztél,
0: mondták neki.
5: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
0: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried.
4: Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
6: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, és igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, s így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jó madár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket, hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és végan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, és izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb. Töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. És közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára, benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske. Mire a kos másodszor is elővette a tarisznyájából ugyanazt a koponyát. De hisz van ennél nagyobb is, erősködött a kecske. A kos pedig minden alkalommal elővette ugyanazt a koponyát. Eközben a farkasok reszketve figyelték, mennyi farkaskoma feje bánta, hogy könnyű prédának nézték a két jószágot. Jobb lesz, ha megszökünk innen, mert a végén még mi is így végezzük, gondolták magukban, és törni kezdték a fejüket. Majd kisvártatva megszólalt az egyik. Úgy látom, fogytán van a víz. Megyek és hozok egy vödörrel a kútról.
és már futott is az ijedt farkas árkombokron keresztül. A másik két farkaskoma pedig erősen törte a fejét, hogy szabaduljanak meg a kecske és a kospatái közül. Hol késlekedik már az a zsivány? Úgy megéheztem. Megyek is, visszakergetem, mondta a második farkas. Majd felpattant, és egy szempillantás alatt elviharzott. A harmadik farkas tanácstalanul ült a tűz mellett. Neki nem jutott eszébe semmi. Annyira rettegett, hogy felfalják a fenevadak, hogy fogta magát, és egy szó nélkül elszaladt. Hát, ha nem érik utol. A bakkecske és a kos pedig jót nevettek a lóvá tett farkasokon, és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki, szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki. A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grimm testvérek, Hamupipőke, első rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédságában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másiknál. Egyszer az özvegyasszony által üzent az özvegyembernek, vegye feleségül őt, majd meglátja, milyen jó dolga lesz neki is, a leányának is. Gondolta az özvegyember, bizaz jó lesz, ha ketten lesznek, megoszlik a teher. Nem sokáig gondolkozott, feleségül vette az özvegyasszonyt. Hanem egy hét, kettő alig múlt el, keservesen megbánta a házasságát, mert az új asszony csak a maga leányaival gondolt, azokat szép ruhában járatta, az özvegyember leányának pedig jó volt a rongy is. El is nevezték a szegény leányt Hamupipőkének. Telik múlik az idő, egyszer az ember bemegy a városba, s kérdi a leányokat. Na leányok, mit hoznak nektek a városból? Mindjárt előállott a két csúnya leány, s alig győzték elésorolni, hogy mi mindent hozzon nekik. Drága sejemköntösöket, aranygyűrűt, fülbevalót, karperecet, a jó Isten tudja még mit. Hát neked, Hamupipőke, mit hozzak? Kérdezte az apja. Ne hozzon nekem semmit, édesapám, mondotta Hamupipőke. Jó nekem így rongyosan is. De ha már a másik kettőnek hozok, rólad sem feledkezem meg, mondotta az ember. Jól van, édesapám, ha mindenképpen akar hozni valamit, hozzon nekem 3 diót, én azzal is beérem. Na, az nem sok, mondotta az ember, s azzal elment be a városba. Ottan vett a mostoha leányainak mindent, mit kívántak, s az édes leányának csak ugyan nem hozott egyebet 3 diónál. Másnap éppen vasárnap volt, s a csúnya leányok felöltözködtek nagy cifrán, úgy indultak a templomba. Hamupipőke is szeretett volna elmenni, de őt otthon hagyták, hogy ne üljön dolog nélkül, kijöntöttek az udvarra egy véka konkolyos búzát, s megparancsolták, hogy mire a templomból visszajönnek, mindegy szemig tisztítsa meg a konkolytól, különben jaj neki. Hely Istenem, sírt szegény Hamupipőke, hullott a könnye, mint a zápor eső. Istenem, Istenem, sóhajtozott magában, hogy tudjam én ezt a búzát megtisztítani? Hát abban a pillanatban leszáll egy sereg fehér galamb az udvarra, nekiesnek a búzának, s egy szempillantás alatt kiszemelték a konkolyt a búzából. Ugrált, táncolt, örömében Hamupipőke nem tudta, mit csináljon. Gondolja magában, hadd legyen neki is egy jó vasárnapja, feltör egyet a 3 dióból. Csak ugyan fel is tör egy diót, s ím, halljatok csodát, egy ragyogó szép köntös esett ki a dió hajából. Ámult-bámult Hamupipőke nézte, forgatta mindenfelől a részköntös, s aztán mit gondolt, mit nem, hirtelen magára vette, s elment ő is a templomba. Történetesen a királyfi éppen ott volt a templomban, s mikor Hamupipőke belépett, a királyfi reávetette szemét, s többet le sem vette róla. Nézték, csodálták a népek is. Azt hitték, hogy valami király kisasszony, senki sem ismerte meg Hamupipőkét. Az apja sem, az anyja sem, a nénjei sem. Hanem Hamupipőke nem várta meg, míg a pap áment mond, hirtelen kifordult a templomból, hogy mire a többiek hazajönnek, otthon lehessen az ő rongyos ruhájában. Azám, de a királyfinak sem volt maradása a templomban. Egyszeriben kijött az inasával, szalasztotta Hamupipőke után, hadd nézze meg, hová tér be. De Hamupipőke az ő kicsi részpapucsában olyan sebesen ment, mint a szél. Egy pillantás alatt eltűnt az inas szeme elől, s hiába nézett be minden udvarra, minden házba, Hamupipőkét sehol sem találta meg. Aközben hazaértek a leányok, s mondották nagy dicsekedéssel. Hely, mit láttunk mi, Hamupipőke, ha te azt láttad volna? Ugyan mit láttatok? Kérdezte Hamupipőke. Ott volt a királyfi a templomban, aztán ott volt valami király kisasszony, de olyan szép, mint égen a ragyogó csillag. Ó, én azt jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan, honnét láttad volna? Honnét? Felmentem a lajtorján a kémény mellé, és onnét néztem, míg az utcán szépen végig sétál. Úgy? Hát te a kéményen mászkálsz, ahelyett, hogy a búzát tisztítanád? Mondotta Hamupipőke szép csendesen. Ó, ne féljetek, megtisztítottam én a búzát is. A leányok majd megpukkadtak mérgükbe, mikor látták, hogy egy szemkonkoly sincs a búzában, de olyan tiszta, mint az arany. Nagy mérgükben dirib darabra vagdalták a lajtorját, hogy többet a kéményhez föl ne mászhasson. S délután, mikor vecsernyére mentek, két véka konkolyos búzát öntöttek ki az udvarra, hadd tisztítsa meg Hamupipőke. Azzal elmentek a templomba, leültek az első székbe nagy cifrán, kényesen, mint két páva, és illegették, billegették magukat, hát ha valahogy rájuk tekintene a királyfi. Mert a királyfi délután mint is elment akkor a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke.
2: A Hamupipőke című mese első részét hallottátok.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat.
2: Nem akarok rendet rakni, mondta Peti.
1: Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt.
2: Nem, nem, nem!
1: Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált.
2: Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó!
1: A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából.
2: Velünk ne építsen, Peti, ezután!
1: Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta.
2: Nem akarok Petivel játszani máskor.
1: Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
3: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
1: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát. Nézd, Petikém! A maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel. Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta.
3: Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj.
1: Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
3: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
1: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
3: Aludjatok inkább a dobozban,
1: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
3: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát.
4: Ne menjetek máshova, szaladt utánuk Peti. Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám.
1: És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette.
2: Ma este velem alszol, jó?
1: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém? Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
3: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
1: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három Kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled! Kezdődhet a szüret! Szüret, szüret! Ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret! Rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, szembe jön vele két nagy csoportos ovodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót! Köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az ovodások lába elé. Psz! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk! Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes mély csapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a százszor száz tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs! Hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből.
4: Ez anyu!
3: Kapott észbe Zsuzsi. Mennünk kell! Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét.
4: Köszönjük a segítséget!
3: Röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe.
4: Köszönjük, köszönjük!
3: Zümmögték kórusban a méhek.
4: Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak.
3: Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépesmézzel futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája, és most egy anyák napi mesét fogok nektek elmesélni Mester Györgyitől, az a címe, hogy Mása és a medvehagyma. És szerintem elárulhatok egy kulisszatitkot, mégpedig azt, hogy a kisfiam itt ül velem, neki is fogom olvasni ezt a mesét, és hát persze nektek is. Én kaptam egy ajándékot. Elmondod, hogy mit készítettél nekem?
2: Egyik gyufás katujában rajzoltam rá egy babócát, és egy szívecskét rajzoltam egy kőre, egy picire, és azt beleraktam egy gyufás katujába, és odaadtam anyának.
1: Én pedig nagyon örültem neki, és hát megsúgom, hogy szerintem ez a legcsodálatosabb ajándék az egész világon. Na de térjünk rá a mesére. Mester Györgyi, Mása és a medvehagyma. Sűrű erdő közepén, kék tavacska mellett, égbetörően magas hegygyomrában, tágas barlangban érdegélt a medve család. Pása a folyton dörmögő medvepapa, Dása a mindenkihez barátságos medvemama, és huncut kicsi medvebocsuk, Másenka. Dása, a medvemama, igen gondos szülő volt, mindig ügyelt arra, hogy még élelemszerző körútjukon se tévessze szem elől a kis mackólányt. Együtt szemezgették a bokrokról a bogyókat, terméseket, kutatták fel erdőszerte az ehető fűféléket, gumókat és gyökereket. Néha az apróbb, nagyobb gerinceseket is levadázták, már csak ilyen a medve étvágy. Medve mama nem ritkán otthon készítette el családja számára az aznapi ennivalót. Mindnyájan ínyencek voltak, szerették a finom ízeket, a fűszeres harapnivalókat. Elérkezett az anyák napja, amit az erdő lakói is megszoktak ünnepelni. Dása mamának ez alkalomból tengernyi tennivalója akadt a barlang körül, emellett egy különleges ebédet is akart készíteni a családjának. Mindenféle élelem volt már odahaza, csupán egy ízesítőszer. A medvehagyma hiányzott a főzéshez. Mása korábban még sohasem járt az erdőn egymagában, de mivel már nem volt olyan kicsi és gyámoltalan, a mamája rábízta a fűszer beszerzését. Mása örült a megbízatásnak, mert így legalább valami ajándékot is adhatott az édesanyjának, a segítségét, hogy elmegy a fűszerért. Az anyukája elmagyarázta neki, merre induljon, hol keresse és miről fogja felismerni a növénykét. Leírta, hogy hosszúkás, harsány zöld levelei vannak, de nem ám olyan vékony, lándzsa alakú, mint a fűé, hanem kicsit hasas a levél, ami hegyes csúcsban végződik, általában párosával egy-két levél található egy tövön. Jó a szaga, finoman csiklandja a medveorrot, biztosan nem fogja elvéteni, csak hozzon belőle egy szép nagy csokorral az ebédhez. Másenka jó darabig elidőzött, medve mama már éppen aggódni kezdett érte, amikor a kicsi bocs feltűnt a barlang bejáratánál. Mancsát a háta mögé dugva, mosolyogva közeledett, lelkendezve mesélte a mamájának, hogy messzire kellett mennie a hagymáért, azért késett, de visszafelé már nagyon sietett, hogy minél előbb hazaérjen. Tágas tisztás közelében talált a szép zöld levelekre, amelyek sűrűn beborították a fák alját. Már messziről érezte a fűszeres jó illatot, ám érdekes módon nem csak ő, a méhecskék is körbedongták a leveleket. Alig tudta elhessegetni őket, azért sikerült csípések nélkül megúsznia, és jó sokat szedett a hagymából. No mutasd, hadd lássam, mennyi finomságot sikerült hazahoznod, kérte a mamája. Ekkor Másenka elővett a háta mögül egy gyönyörű csokrot, ami tel is volt zöld levelekkel és hófehér csengettyűvel megszórt illatos virágokkal. Átnyújtotta a mamájának. Ügyes voltam, ugye, hogy ennyi medvehagymát sikerült szednem? Kérdezte. Medve mama elnevette magát. Csak azt felejtettem elmondani neked, hogy még véletlenül se tévezd össze a gyöngyvirág levelével a hagymát, mondta mosolyogva. De se baj, úgy veszem, kedves meglepetést kaptam tőled anyák napjára. Egy illatos csokor gyöngyvirágot. Köszönöm. Ezt azonban nem a fazékba, hanem a vázába tesszük. Aznap nem került medvehagyma a finom ünnepi ebédbe, azonban soha nem érzett kellemes illat lengte be az egész barlangot, és ettől lett még különlegesebb és emlékezetesebb ez az anyák napja.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára! és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Bennyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apu, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sudba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túró asztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sudban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt. Az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót, oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót, aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
0: Csukásmese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kinek köszönt a szegény ember? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Együtt utazott a szél, a hideg meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram, azt mondja a meleg. Kinek köszönt az az ember, azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük, azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg.

0: bánom is én. Csak a nagyságos úr, a szél nagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.
1: Akinek köszönt a szegény ember című mesét hallottátok.

az egér és az oroszlán. Réges-régen, egy távoli ország hatalmas sivatagának közepén, a végtelen homokos síkságon álltak a piramisok. Az egyik hatalmas piramis lábánál, két kőtömb között élt egy pici egérke. Lakása igen otthonos volt. Elfért benne minden, amire az egérkének szüksége volt. Ágy, asztal, székecskék. Minden reggel ébredés után ez egér erőső dolga volt, hogy fogait ápolja. Gondosan lesuvickolta őket fogkeféjével, mert tudta, hogy ha a fogai szépek és erősek lesznek, az még hasznára válik. Mikor végzett, jól bereggelizett, mert ismerte a mondást, reggeliz úgy, mint egy király. Ezután elindult a szokásos napi sétájára a sivatagban. A homoktengeren olyan forróság uralkodott, hogy hiába viselte az egér a kalapját, ami a naptól védte, így is igencsak kimelegedett, hűvösebb helyet keresett.

0: megpillantott egy árnyékos foltot. Odaszaladt, és leheveredett, hogy erőt gyűjtsön. Amint felpillantott az égre, ráeszmélt, hogy a hűs árnyékot nem más adta, mint egy felette röpülő sasvadár. De bizony a sas az egeret észrevette, és már is ebédjének képzelte. Hogy a sasmadártól meneküljön, iszkolt a kisegér, ahogy csak bírt, és mielőtt még a madár lecsaphatott volna, elbújt egy bambusznád belsejében. Csak hogy a sas mindent látott, és úgy, ahogy volt, bambusznádastul mindenestül felkapta az egeret, és vitte haza. Egyre magasabbra és magasabbra szállt vele. Éppen csak résnyire merte kinyitni a szemét az egér, és majd elájult ijedtében, mikor meglátta, milyen magasan járnak. De gyorsan észbe kapott, előkapta zsebkendőjét, és úgy fogta meg a négy sarkát, mintha ejtőernyő lenne. Azzal nagy bátran kiugrott a bambusznádból, és ahogy földet ért, nyomban futásnak eredt. Épp egy oroszlán farkának árnyékában bújt volna meg, mikor a sas észrevette, és rögvest lecsapott. De ezúttal nem az egeret találta el csőrével, hanem az alvó oroszlán farkába harapott. Az oroszlán a fájdalmas ébredésre nagyot üvöltött, és farkával jókorát csapott a sasra. A madár pedig kótyagosan, de gyorsan tovaszállt. Akkor aztán meglátta az oroszlán az egeret, és jól ráförmett.
1: Hogy merészeled királyi álmomat így megzavarni? Csak egy okot mondj, miért ne egyelek meg itt és most?
2: Felséges oroszlán, kegyelmezd nekem kisegérnek. Nem is volna méltó hozzád egy ilyen picinke falat, és ki tudja, egyszer még meghálálhatom. Legközelebb én is segítségedre leszek, ha bajba jutsz.
1: Erre aztán kacagni kezdett az oroszlán. Még hogy egy ilyen kis egérke lenne az állatok királyának segítségére. Ilyet se hallani!
0: De elengedte az egeret, mert ilyen jót már régen nevetett. Az meg nyakába szedte a lábát, és meg sem állt hazáig. Az oroszlán pedig elindult esti sétájára, s közben még mindig a hetvenkedő egérként nevetett. Olyannyira elmélázott, hogy észre sem vette, már is kelepcébe esett.
1: A hálóba akadt oroszlán akkorát ordított, hogy az 7-7 határon túl is hallatszott.
0: Meg is hallotta az egérke, és gyorsan a segítségére sietett. Meglátta az oroszlánt, és már is munkához látott. Alája levelekből és gallyakból párnát készített. Felmászott a fára, és fogacskáival hip-hop, elrágta a kötelet. No, az oroszlán most már belátta, hogy az erő nem csak a nagyságban mérhető. Kérdezte is az egeret.
1: Hát a te kis fogaid, mitől ilyen erősek?
0: Akkor az egér hazavezette az oroszlánt a piramishoz, egy pillanatra beszaladt kis lakásába, és a fogkeféjével tért vissza. Megtanította a hatalmas állatot a fogmosásra. Hazatérve,
1: Az oroszlán elmesélte kalandját a fiainak, és megtanította nekik, hogy a jótettnek meg lesz a jutalma, és hogy senkit sem szabad lebecsülni, bármilyen apró is.

0: Csukásmese rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót.
1: Aludj.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon, alszik.

0: Álmodj szépeket, rózsás csókokat.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás meseládé. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!